universe.

Radio.

0: Radio Froh auf 105 MHz.
1: Kedves hallgatók, a Linci Hungaros Stúdió zenei vegyes vágottya következik.

akkor is nagyon meredek vállalásnak tűnt, hogy csinálsz egy albumot olyan számokkal, amik különböző számokból vannak összerakva egy picit. Szóval sokszor azt érzem a számokon, hogy te igazából sokszor ilyen Frankenstein orvosa, így összemaszrekoltál két kurva jó ötletet egy dalba.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
2: Torzomborz kalapevő. Pompom ült az ágon, fészkelődött, izgett, mozgott és ugrált. Hintázni akart, de az ág nem mozgott és nem hintázott, mivel nem jött a szellő, ami megmozgassa.
3: Á, szélcsend van, dünnyögött Pompom. Nem jön semmi szellő. Nem baj, majd moccanatlanul várok. Picúr biztosan jön, abban teljesen biztos vagyok.
2: Nem is csalódott, Picúr lépkedett arra szép lassan. Feltűnően szépen és feltűnően lassan.
3: Szia, Picúr! Veled mehetek?
4: Velem jöhetsz, de van egy kívánságom.
3: Ki vele? Harsogta Pompom. Látatlanban teljesítem.
4: Az a kívánságom, hogy így szépen fél oldalt ülj a fejemre, mintha kalap lennél. Most olyan kalapos idő van, és nekem még sose volt kalapom.
2: Pompom lelkesen hadarta, egyáltalán nem csodálkozott a különös kívánságon.
3: Jó, majd fél oldalt ülök. Azt mondod, hogy még sosem volt kalapod? És milyen kalapod nem volt még sosem? Vagyis milyen kalapot szeretnél? Téli kalapot, nyári kalapot, köcsök kalapot, pörge kalapot, vadász kalapot, szombrérót vagy cilindert?
2: Picúr mosolyogva válaszolt.
4: Szeretnék egy nyári kalapot.
2: Pompom átalakult nyári kalappá, és féloldalasan Picúr fejére ült.
3: Parancsolj, meg is van, eredeti nyári.
2: Picúr megtapogatta a nyári kalapját, illetve Pompomot, aki teljesen olyan volt, mint egy igazi nyári kalap.
4: Van egy gyönyörű nyári kalapom, pompom, pompás szép új kalapom, pompom.
2: Pompom is elégedetten illegett, mint egy valódi nyári kalap, büszkén csücsült Picúr fején. Ám egyszer csak megmerevedett, megborzongott, és riadtan és rémülten így suttogott.
3: Jaj, nekem, milyen ostoba kelekótya, szeleburd és esztelen vagyok, jaj, jaj!
2: Picúr értetlenül hallgatta a jajveszékelést.
4: Mit jajgatsz? Most kalap vagy, a kalapok nem szoktak jajgatni.
3: Hát éppen ez az, nyöszörgött Pompom. Ha eltűnnék, ha valaki eltüntetne, azonnal értesítsd a rendőrséget, a tűzoltóságot, a Vörös Keresztet.
2: Picúr csodálkozva nézett, nem nagyon értette, hogy mi a baj, mi ez a nagy riadalom.
4: Értesítem, de mi a baj? És miért remegsz? A kalapok nem szoktak remegni.
2: Pompom az utca végére mutatott remegve.
3: Ott van, ott van, miatta jajgatok, meg remegek.
4: Mi van ott?
3: Torzomborz kalapevő. Most falt be egy kalapot, láttad? A saját szemeddel láthattad, hogy micsoda étvágya van. Jaj, nekem! Te atya Isten, még képes, és engem is kalapnak néz. Mi lesz, ha engem is kalapnak néz?
2: Picúr odanézett, és látta, hogy egy nagy torzomborz valami lekapta egy kopasz fejéről a kalapot, és megette.
4: Változz át, gyorsan változz át, sürgette Pompomot. Legyél nyaksál, remélem sálat nem eszik.
2: Pompom gyorsan átváltozott nyaksállá, s Picúr nyakába simult.
3: Én is remélem, hogy sálat nem eszik.
4: És a kalapokat miért eszi? Kérdezte Picúr.
3: Mindjárt elmesélem, csak előbb húzódjunk a fa mögé. Biztos, ami biztos. Hát, ha még emlékszik, hogy az előbb kalap voltam.
2: A fa mögé húzódtak, Pompom kicsit megnyugodott, nagy levegőt vett és mesélt.
3: Torzomborz kalapevő valamikor egy kalap volt, vagy legalábbis annak készült, vagyis egy kalapos műhelyben kezdődött az egész. A kalapos mester éppen egy új kalapot készített, fürgén szabta, vágta és formázta. Itt egy kicsit levágunk, nyisz, nyisz, itt egy kicsit behajtjuk, hopp. Hopp.
2: A kalapos inas egy nagy seprűvel seperte a műhelyt, csapkodta a port egyenest a kalapos orra alá. A kalapos mérgesen tüsszögött.
3: Ó, répsöpörj, te pernahajder! Te anyaszomorító, megfulladok!
2: A kalapos inas morogva a sarokba ment, a kalapos folytatta a munkát.
3: Levágjuk, nyisz, nyisz, behajtjuk, hopp, hopp, itt van az ujjamban az egész. Nincs nagyobb kalapos nálam, nyisz, nyisz, hopp, hopp. Ez már nem is kalap, hanem kalapköltemény. Ez már olyan tökéletes, hogy nem is bírom folytatni. Hol vagy, te rossz csont? Te inasok szégyene! Én most átugrom a vendéglőbe, kicsit megöblögetem a torkom, kimosom a port. Most seperj, te tapsifülű! Most porolj, te szőrgombóc!
2: Alig, hogy elment a kalapos, az inas eldobta a seprűt, fogta az ollót, és a készülő kalaphoz ment vigyorogva.
4: Itt egy kicsit levágunk, nyisz, nyisz, itt egy kicsit behorpasztjuk, hopp, hopp! Itt van a kis ujjamban az egész. Ez már nem is kalap, hanem egy kalapversike.
2: Az új kalap rémesen nézett ki az átalakítás után. A többi kalap nevetett, hahotázott, bruhaházott a polcokon.
3: Ho-ho-ho, bruhoho,
4: nézd a kojlát, kiáll a szőre, nézd a csámpást, lelóg a karimája, bruhoho,
3: te világcsúfja, te torzomborz.
2: A torzomborz új kalap mérgesen morgott, dühösen vicsorgott.
3: Ti kiglancolt nyavajások.
2: A kalapos visszajött, és azt hitte, hogy nem lát jól. Nagyokat pislogott, és amikor jól látott, égtelenül dühös lett.
3: Mit csináltál, te gézengúz? Hát ez meg mi a ménykű? Mi a nyavaja ez a csámpás torzomborz? Ki vele a szemét dombra? Ne is lássalak, te kalapok szégyene! Pusztulj a szemem elől!
2: És kidobta a kalapot a kukába. A torzomborz kalap szörnyű bosszút fogadott, amiért kinevették és kidobták.
3: Nem vagyok jó kalapnak? Akkor jó leszek kalappusztítónak. Akkor minden kalapot megeszek, mindet befalom, mindet szétrágom, mindet összemorzsolom. Én vagyok torzomborz kalapevő, reszkessetek nyavajások!
2: És azóta eszi a kalapokat válogatás nélkül. Pompom rémülten felkiáltott, mutogatott és remegett.
3: Jaj, erre jön, ott jön!
2: Torzomborz kalapevő suhant a levegőben, és félelmetesen morgott.
3: Mrrr, mrrr, kalapot akarok, van itt valami nyavajás kalap!
2: Pompom fogvacogva válaszolt. Nincs! Picúr megrázta a fejét, és bátran válaszolt.
4: Itt nincsen kalap, semmiféle kalap nincs, nem is volt, nem is lesz. Itt csak egy nyaksál van, de azt nem adom.
2: Torzomborz kalapevő megvetően morgott.
3: Nem érdekel a vacak nyaksálad, engem csak a kalap érdekel. Én vagyok torzomborz kalapevő, és minden kalapot befalok. Hol vagytok nyavajás kalapok?
2: Azzal elsuhant kalapokra vadászva. Pompom megkönnyebbülten sóhajtott, a homlokát törülgette.
3: Hű, egészen beleizzadtam.
2: Picúr aggódva ingatta a fejét, ráncolta a szemöldökét.
4: Mi lesz a többi szegény kalappal? Valamit ki kell találni.
2: Pompom szaporán bólogatva bíztatta.
3: Igen, igen, törd a fejed!
2: Picúr törte a fejét erősen, tűnődve mondta.
4: Az világos, hogy jó étvágya van.
3: Túlságosan jó étvágya, helyeselt Pompom.
4: Az még nem lenne baj,
2: folytatta Picúr a töprengést.
4: Az a baj, hogy csak kalapot eszik, ez a nagy baj. Mi lenne, ha rászoktatnánk valami másra?
3: De mire? Kérdezte Pompom.
4: Talán a csokoládéra, mosolygott Picúr. És ki az, aki rá tudná szoktatni a csokoládéra?
2: Pompom diadalmasan vágta rá.
3: Gombóc Artúr! Óriási ötlet, gyerünk!
2: Siettek, rohantak és megérkeztek Gombóc Artúr házához. Éppen egy nagy bőröndel állt a kapuban.
3: Engem kerestek?
2: Kérdezte udvariasan.
4: Téged? Jaj, de jó, hogy megtaláltunk, lihegte Picúr.
3: Hát igen, épp az imént jöttem meg, egy kis csokoládér voltam,
2: mutatott rá a nagy bőröndre Gombóc Artúr.
3: Valódi, külföldi csokoládé.
4: Külföldi is jó, rikkantott Pompom.
3: Igen, igen,
2: mosolygott Gombóc Artúr, bár én szeretem a hazai gyártmányt is. Miért kerestetek?
4: A csokoládéről szeretnénk veled beszélni, mondta Picúr.
2: Gombóc Artúr lelkesen bólogatott.
3: A csokoládéről velem mindig lehet beszélni. A legszebb álmomból is nyugodtan felkelthettek, ha a csokoládéról akartok velem beszélni.
2: Picúr kicsit türelmetlenül rázta a fejét.
4: De most elsősorban nem a csokoládéról van szó, hanem egy kalapról, de nem akármilyen kalapról.
2: Gombóc Artúr semmit sem értett, tétová mutogatott a fejére.
3: De hiszen nekem már van kalapom, és nem is akármilyen.
4: Igen, igen, hadarta Picúr. Nagyon szép kalapod van, de most nem a te kalapodról van szó, hanem egy olyanról, akit le kell szoktatni a kalapevésről.
3: És rá kell szoktatni a csokoládéra,
2: szúrta közbe Pompom. Gombóc Artúr teljesen meg volt zavarodva. Ide-oda forgatta a fejét, motyogva.
3: Leszoktatni, rászoktatni.
4: Igen, igen, bólogatott Picúr. Nagyon nagy jót tennél, és megmentenéd a szegény ártatlan kalapokat, hogy ne egyék meg őket.
2: Gombóc Artúr szeme felcsillant az evésre, azt megértette.
3: Gyerünk, rám mindig számíthattok, ha evésről van szó.
4: Hozd a csokoládét, mutatott Pompom a bőröndre.
2: Gombóc Artúr megragadta a bőröndöt, s elindultak, hogy megkeressék Torzomborz kalapevőt. Nem sokáig kellett keresni, hamarosan megtalálták, mert ott lapult egy ágon, és hopp, elkapta Gombóc Artúr kalapját, és megette.
4: Vigyázz a kalapod!
2: Kiáltott Pompom, de már elkésett. Gombóc Artúr a fejét tapogatta.
3: No hát, micsoda pompás étvágya van, de ha megetted a kalapomat, ráülhetnél a fejemre helyette, mert mi lesz, ha napszúrást kapok, vagy mi lesz, ha megfázom?
2: Torzomborz kalapevő vigyorogva Gombóc Artúr fejére ült. Gombóc Artúr a bőröndben kotorászott, s szelíden megkérdezte.
3: Szereted a csokoládét?
5: Nem szeretem, még sose ettem. Csak kalapot ettem, morgott Torzomborz kalapevő.
3: Akkor nem tudod, hogy mi a jó? Addig nem nyilatkozhatsz, amíg meg nem kóstoltad. Tessék, ezt most vettem, külföldi.
2: Nyújtott fel Gombóc Artúr egy szelet csokoládét.
4: Kíváncsi vagyok rá, harape,
2: kuncogott Picúr.
3: Attól ne félj, aki egyszer belekóstol, az már többet más nem akar enni, én csak tudom.
2: Mosolygott Gombóc Artúr, és figyelte, ahogy Torzomborz kalapevő bekapta a csokoládét.
3: Hé, te kalapevő, ne nyeld le rögtön, akkor nem érzed az ízét. Előbb forgatgasd, majd majszolgasd, majd tedd át jobbra, majd tedd át balra, és a végén nyelni se kell, mert az egész rég elolvadt a szádban.
2: Torzomborz kalapevő követelőzve hadarta.
5: Kérek, kérek, még!
4: Ráharapott, sikerült, örvendezett Picúr.
3: Ez se eszik többet kalapot, rikkantott Pompom.
2: Gombóc Artúr belemarkolt a bőröndbe, és igazságosan osztotta a csokoládét. Hármat ő kapott be, egyet felnyújtott.
3: Te még kezdő vagy, még bele kell jönnöd. Figyelj, egyet a papának, egyet a mamának, egyet a kis cicának, egyet neked.
2: Picúr vigyorogva jegyezte meg.
4: Ilyen szép Torzomborz kalapja nincs senkinek.
2: Gombóc Artúr vidáman helyeselt.
3: Igen, igen, és ugyanaz az ízlésünk. Mind a ketten a csokoládét szeretjük.
6: Ezután dupla adagot kell beszereznem.
2: Picur az órára nézett.
4: Jaj, elkések, rohanjunk!
2: Elbúcsúztak gombócartúrtól és az új kalapjától. Futottak és szerencsésen megérkeztek az iskolába.
5: Picur, megvárhatlak? Kérdezte Pompom az ajtóban.
4: Megvárhatsz,
2: mondta mosolyogva Picur.
7: Vastalpú cölöpverő.
2: Picur jókedvűen ébredt, vidáman nézett ki az ablakon a gyönyörű napsütésbe. Vidáman öltözködött, jókedvűen reggelizett, a nap továbbra is gyönyörűen sütött. Picur ugrálva táncos léptekkel ment az iskolába. A kihajló ágon Pompom ült, leste az ugrándozó Picurt, megnézte fentről, lentről, meg középről, ahogy az ág lengedezett a könnyű szélben.
5: Szia, Picur! Hová rohansz?
2: Picur megállt a fa alatt, egy helyben ugrált, meg táncolt, s vidáman válaszolt.
4: Az iskolába, de egyáltalán nem rohanok.
2: Dudorászott, egy helyben topogott a ritmusra.
4: Ma jó napom, pom, pom van, jó napom, pom, pom.
5: Elkísérhetlek? Kérdezte Pompom az ágról.
4: Elkísérhet, dúdolt a Picur. Lesz egy szép kalapom, pom, pom.
2: Pompom gyorsan Picur fejére ült, s enyhén rázkódott az ugrálástól és a toppantástól. Meg-meg döccenő nyelvvel ejtette a szavakat.
5: Bum, bum, hopp, örülök, hogy jó napod, pod van, bum, bum, bum. Tudod, ki csinál így? Bum, fogadjunk, hogy nem tudod, dod, dod.
4: Nem tudom, dom, dom, táncolt Picur.
2: Pompom föllerázkódott Picur fején.
5: Bum, bum, ha egy kicsit abba hagyod ezt az agyrázó ugrálást, elmesélem. Bang, bang, bang. Na, ki csinál így? Hogy nem lötyög a fejedben az agy? Bing, bing, bing. Na, ki csinál így?
4: Te csinálsz így, nevetett Picur.
5: Ó, nem, nem, bing, én csak utánozom, bang.
4: És kit utánozol? Bokázott Picur.
5: Ha abba hagyod, csak egy pillanatra abba hagyod, megmondom, bang, bang, bang.
2: Picur abba hagyta az ugrálást, a táncolást, a toppantást.
4: Abba hagytam, mondd meg végre, hogy ki csinál így.
2: Pompom gyorsan rávágta, kihasználta a nyugalmat.
5: Vastalpú cölöpverő!
2: Picur a csodálkozástól kerekre nyitotta a szemét, már nem ugrált, lassan, nagyon lassan lépkedett, hogy ne zavarja meg a mesét.
4: Meséld el, majd nagyon lassan megyek.
2: Pompom hálásan bólintott, kényelmesen elhelyezkedett és mesélt.
5: Egy olyan szép napsütéses reggelen, mint ez a mostani, Gombóc Artúr tetvett a kertjében, gyomlálkodott, locsolgatott, amikor egyszer csak bánatos kolompolást hallott. A kerítéshez ballagott, és megnézte, hogy ki kolompol.
8: Nocsak, nocsak, milyen bánatos kolompolást hallok! Mi a csoda lehet ez? Nicsak, nicsak, milyen kedves látogató! Egy tehén! Jó reggelt, jó reggelt! Mi áradban vagy erre, hiszen amarra van a legelő, a vadvirágos tarkarét.
2: A tehén szomorúan ingatta a fejét, a kolomb bánatosan kongott a nyakában.
8: Hát, hiszen ez az, már azt sem tudom, hogy merre van a legelő. Erre, arra, amarra. Eddig tudtam, eddig mindig tudtam, és nem volt nehéz megjegyezni, mert be volt kerítve.
2: Gombóc Artúr részvevő képet vágott, és érdeklődve megkérdezte.
8: És most már nincs bekerítve? Hova lett a kerítés?
2: A tehén bánatosan elbődült.
8: Hát, hiszen ez az. Vót nincs. Korán reggel, amikor kimentem a rétre, még vót, és alig legeltem egy-két harapás füvet, amikor már nem vót.
2: Gombóc Artúr gyorsan belekérdezett, hogy világos legyen a dolog.
5: És közben, két harapás közt mi történt?
2: A tehén hálásan bólogatott, hogy ilyen jól rátapintottak a lényegre.
6: Közben az történt, hogy arra ugrált valaki, úgy csinált, hogy bum, bum, bum, és eltűnt a kerítés. És én meg eltévedtem, és most nem tudom, hogy merre legeljek. Ilyen nagy szégyen, ilyen nagy szégyen!
7: Gombóc Artúra fejét vakarta, nem értett egy kukkot se, csak azt értette, hogy valami különös dolog történt. De még körbe se tudta vakarni a fejét, mikor nagy suhogás és csörömpölés zavarta meg a gondolkozásban. Egy sas meg egy favödör érkezett suhogva és csörömpölve. A favödör nyomban rákezdte a panaszkodást.
5: Jaj, Gombóc Artúr, nagy baj van. Mit látsz, ha rám nézel? Azt látod, hogy mi egy magányos favödör, aki nem találja a helyét, pedig én egy gémes kút vödre voltam. És mi történt?
7: Gombóc Artúr kerekre nyitotta a szemét, és úgy kérdezte.
6: És mi történt?
7: A favödör elégedetten csörömpölt, hogy így figyelnek rá, szinte a szájából kapják ki a szavakat. Síros hangon így folytatta.
6: Lígtem, lógtam vidáman az ostorfán, amikor jött valami, és bum, bum, ráugrott a kútágasra, beletapost a szegényt a földbe. Se ostorfa, se kútágas, csak én maradtam egyedül. Most mi lesz? Jön délben a ménes, és nem tud inni. Haj, haj, jaj, jaj.
7: Gombóc Artúr a sasra nézett, aki lehorgasztott szárnyakkal gubbasztott a földön, s panaszkodva tátogatta a csőrét.
6: Ugyanaz az én bajom is. Mondhatom, szóról szóra ugyanaz. Ha rám nézel, mit látsz? Azt látod, hogy egy sas a földön. És miért a földön? Mert volt kútágas, nincs kútágas. Hova repül mostan a sas? Hogy lássak most messze távol? Mi vagyok én, földön ugráló veréb?
7: Gombóc Artúr hümmögött, a fejét törte, hogy rájöjjön a titok nyitjára, de nem volt rá idő, mert megint megzavarták a gondolkozásban. Egy sereg madár érkezett, izgatottan csiripeltek, csiviteltek, csipogtak és pityegtek.
4: Jaj, Gombóc Artúr, jaj, jaj, jaj!
5: A kapufa, bum! Kecskecölöp, bum! Útjelzőtábla, bum! Rúdugrúrúd, bum! Jelzőpózna, bum! Meg egy fa, zamek, még egy fa, zuty!
7: Gombóc Artúr integetett, hadonászott, csillapította a csipogókat.
5: Aj, aj, aj! Egyszerre csak egy beszéljen, zúg a fejem, és nem értek semmit. Te ott, te nagyszemű, egész értelmes képed van. Te mondd el, a többi meg hallgasson.
7: A nagyszemű madár kihúzta magát, és elmondta, hogy mi történt.
5: Ezzel a két szememmel láttam, mivel nagy szemem van, jól látok, bár így is alig bírtam követni, olyan gyorsan csinálta. Fölemelte a hatalmas talpát, és bum, a földbe verte a kapufát, azután bum, és földbe verte a cölöpöt, amihez egy kecske volt kikötve. Megint bum, az útjelző tábla eltűnt, aztán ugrani akart egy rúdugró, bum, a földben a rúdja. Aztán zamek, nincs jelzőpózna, végül egy sorozat, bum, bum, bum, s a parkban a földbe süllyedt az összes fa, és ez a legnagyobb baj, mert a fákon volt a fészkünk, és mind eltűnt.
7: Mikor elhallgatott, mindnyájan Gombóc Artúrra néztek. Gombóc Artúr örült a csöndnek, mert így végre tudott gondolkozni, és ki is találta, hogy mi történt. Mormogott és dünnyögött, és a fejét csóválta.
5: Ez nem lehet más, mint vastalpú cölöpverő. Csak is ő lehet. Már több világvárosból kitiltották, s úgy látszik, erre jár mostanában. Valamit tenni kell, mégpedig sürgősen, már ki is találtam, itt van a fejemben.
7: Mindnyájan Gombóc Artúr fejét bámulták, amelyben megszületett a nagy ötlet, és kicsit türelmetlenül várták, hogy mikor jön ki belőle. Gombóc Artúr bólintott, és megnyugtatta az izgatott türelmetlenkedőket.
5: Mindjárt meglátjátok!
2: azonnal munkához látott, térült, fordult, a szerszámos kamrába ment, léceket válogatott, drótokat hajlítgatott, vasat kalapált és megtömte a zsebét szöggel. Egy kerekeken guruló szerkentyűt eszkábált, a szerkezet tetején egy rút feküdt hosszában, a két végén egy-egy vaskarika volt, a vaskarikákban egy-egy kihegyezett cölöp. Elégedetten nézte, s elmagyarázta, hogy hogyan működik.
8: Látjátok elől a cölöpöt? És hátul is látjátok a cölöpöt?
2: Az izgatott bámészkodók bólintottak, hogy látják.
8: Figyeljetek, így működik. Ha elől beverjük a cölöpöt, hátul kiemelkedik a másik cölöp. Ha a hátsó cölöpöt verjük be, akkor meg az első cölöp emelkedik ki. Egyszerű és nagyszerű. Mindig lesz egy cölöp, amit be lehet verni. Elől be, hátul ki, hátul be, elől ki. Sose fogy el. Közben meg gurul a kerekeken, önmagát hajtja.
2: A bámészkodóknak leesett az álluk, tátva maradt a szájuk, végre magukhoz tértek, és lelkesen tapsoltak.
7: Zseniális! Ilyen gombóc, Artúr!
8: Köszönöm a tapsot! Munkára fel! Most lépre csaljuk vastalpú cölöpverőt!
2: Fütyörészve tolta a cölöpverő szerkentyűt, közben fülelt, hogy merre hallja a dübögést. Vastalpú cölöpverő éppen egy villanyoszlopot vert be a földbe, s kíváncsian fölnézett.
8: Hűha, na hát, micsoda ez a micsoda? Hová tolod ezt a micsodát?
2: Gombóc Artúr rejtelmesen mosolygott, s pisszegve suttogott.
8: Psz, psz, ne olyan hangosan, titok, kísérleti példány. Csak ez az egy darab van belőle, és úgy hívják, hogy végtelen cölöpverőgép, és a sivatagba megyek.
2: Vastalpú cölöpverő ámult, bámult, közelebb ugrált.
8: És minek mész a sivatagba?
2: Gombóc Artúr óvatosan körülnézett, hogy nem hallja-e valaki.
8: Psz, cölöpöket verni. Tudod, utat csinálnak a sivatagban, és én jelölöm ki.
2: Vastalpú cölöpverő leplezetlen sóvárgással bámult, és könyörögve így szólt.
8: Cölöpöket! Én nem verhetném le a cölöpöket!
2: Hümmögött Gombóc Artúr, és befelé mosolygott, hogy pedzi már, hogy bekapta a horgot, vagyis hogy sikerült felkelteni ennek a vastalpú ugrálósnak a figyelmét. Hümmögött még egyet, és a homlokát ráncolva kérdezte.
8: Tudsz te egyáltalán cölöpöt verni?
2: Vastalpú cölöpverű büszkén kihúzta magát, és hencegve válaszolt.
8: Én tudok a legjobban cölöpöt verni a világon. Ebben világbajnok vagyok. Aki nálam jobban tud cölöpöt verni, az vagy hazudik, vagy csal. Rendben van, bólintott Gombóc Artúr. Ha annyira akarod, tessék, verheted a cölöpöket, elmondom a használati utasítást. Elől rá a cölöpre, bum, hátul rá a cölöpre, bum. Bízd csak ide, a kis ujjamban van a cölöpferés, már viszket a talpam, merre van a sivatag,
2: rikkantott vastalpú cölöpverő boldogan. Felült a szerkentyűre, ráugrott az első cölöpre, bum, ráugrott a hátsó cölöpre, bum. A kerekek nyikorogva forogtak, s lassan elgurultak.
8: Arra van a sivatag, mindig egyenesen előre,
2: kiáltott utána Gombóc Artúr. Elégedetten fülelt, amíg a nagy csattogás és dübbenés el nem halkult. Pompom mosolyogva fejezte be a mesét.
7: Nem is látták vastalpú cölöpverőt soha többé. Nem kellett már félni senkinek az ugrálástól, meg döngüléstől.
4: Picur felriadt, és ilyetten az órára nézett. Jaj, mindjárt becsöngetnek, rohanjunk.
2: Pompom kapaszkodott, dünnyögött, hogy pár lépés az egész, nem kell rohanni, szép nyugodtan is oda lehet érni. Megint kezdődik az ügykölődés.
7: Szerencsésen megérkeztek, Pompom halkan megkérdezte,
9: Picúr, megvárhatlak?
2: Picúr berohant a kapun, és mosolyogva visszaintett.
4: Megvárhatsz.
2: Önműködő vasaló. Pompom csücsült az ágon, fellehintázott, egy szellő mozgatta az ágat, egyszer fent, egyszer lent, s egyszer középen is. De a szellő nem csak az ágat mozgatta, össze-vissza kócolt a pompomot. Olyan lett, mint egy szénabogja, vagy mint egy tüskebokor, vagy mint egy tolseprő. Mérgesen morgott, igazgatta, simítgatta a szőrét.
5: No, no, te szellő, nyughass már! Olyan vagyok, mint egy szénabogja, mint egy tüskebokor, mint egy tolseprű.
2: Ahogy mocorgott, meg mérgelődött, alig vette észre a sietve közeledő Picúrt. Picúr rohant, futott, és rohanás közben eltartotta a kezét, hogy ne gyűrje össze a ruháját. Pompom annyira elcsodálkozott ezen a nagy rohanáson, hogy majdnem elkésett, vagyis Picúr már túlhaladt az ág alatt, mikor végre utána kiáltott.
5: Szia, Picúr, várj meg! Illetve tolass egy kicsit vissza!
2: Picúr megtorpant, visszahátrált, és sürgetve szólt fel a fára.
4: Szia, Pompom! Ha velem akarsz jönni, igyekez! Minden perc drága!
5: Igyekszem, ugrott a fejére Pompom. Mi ez a nagy rohanás? Az iskola megvár!
2: Picúr rohanva magyarázott, fürgén szedte a lábát.
4: Most szünet van, most nem az iskolába rohanok, és jaj, nagyon el vagyok késve, mert előbb ki kellett vasalni a ruhámat, és közben áramszünet volt. Vendégségbe rohanok, és nem illik elkésni. És még virágot is kell venni, mert nem illik üres kézzel menni.
5: Milyen virágot? Kérdezte Pompom zögykölődve.
4: Szegfüt, rezedát és kankalint, vagy valamelyiket a három közül. Vésd a fejedbe te is a virágokat, hogy el ne felejtsük ebben a nagy rohanásban.
2: Pompom motyogva véste a fejébe a virágneveket.
5: Egy szögesfű, egy rezebize, egy Katalin, egy szegelt fű, egy rizibizi, egy fiú, Katalin, izé. Ezt a fiú Katalint biztosan jól mondtad? A többi világos, de a Katalin nem fiú, hanem lánynév.
2: Picúr futás közben elmosolyodott ezen a sok zagyvaságon.
4: Jaj, Pompom, nem Katalin, Konkalin, és se nem fiú, se nem lány, hanem virág, érted?
2: Pompom hümmögött, majd gyorsan elterelte a szót a virágokról.
5: Értem, csak azt nem értem, hogy miért tartod el a kezed.
4: Ja, a kezem? Nézett Picúr a kezére. Azért tartom el, nehogy összegyűrjem a ruhámat, tudod, frissen vagyok vasalva.
2: Pompom bólogatott, ezt végre megértette. A virágoshoz értek, Picúr lihegve sorolta, hogy mit kér.
4: Kérek szegfűt, kérek rezedát, és kérek, kérek...
5: Konkalint,
2: vágta rá Pompom büszkén, hogy nem felejtette el, s hozzátette magyarázva.
5: Lehet, hogy fiúnak lesz, lehet, hogy lánynak lesz.
2: A virágárus szép csokorba kötötte a virágokat, s átnyújtotta. Picúr előre tartotta a virágcsokrot, s rohantak tovább. A téren a gyerekek ugróiskolát játszottak, integettek és kiabáltak.
4: Gyere, Picúr, játszani!
2: Picúr a fejét rázva visszakiáltott.
4: Most nem lehet, vigyáznom kell a ruhámra, meg különben is rohanok.
2: Hát, ahogy siettek meg rohantak, egy forgószél kerekedett az úton. Csúnya kis forgószél volt, forgott és örvény lett Picúr körül, felborzolta a haját és összegyűrte a ruháját. Hiába lépett jobbra, a forgószél is jobbra örvény lett. Hiába lépett balra, a forgószél oda is követte. Pompom lelapult, de hiába lapult le, a forgószél össze-vissza kócolta.
4: Picúr rémülten felkiáltott. Jaj, nekem, meneküljünk!
2: Pompom egy kapuajra mutogatott. Arra, arra! Befutottak a kapuajba, onnan nézték a garázdálkodó forgószelet. Picúr a ruháját simogatta kétségbeesve, hát bizony szörnyen össze volt gyűrve.
4: Jaj, a ruhám, össze-vissza van gyűrve, most mit csináljak?
2: Pompom sóhajtozott, a fejét ingatta bánatosan.
8: Haj, nagy a baj, oda a vasalás, csupa ránc az egész, de jó lenne, ha itt lenne. De jó lenne, ha találkoznánk valakivel.
2: Picúr egy pillanatra elfelejtette a forgószelet és az összegyűrt ruhát, kíváncsian kérdezte.
4: Ki az a valaki, és miért lenne jó, ha itt lenne?
2: Pompom elégedetten elmosolyodott, hiszen éppen ezt akarta, hogy elterelje Picúr figyelmét az összegyűrt ruháról.
5: Önműködő vasaló, az a valaki. És azért lenne jó, ha itt lenne, mert akkor vígan ugróiskolázhatnál, és fittyet hányhatnál a forgószélnek. Semminek egy ilyen gyűrődés, hip-hop kivasalná. Elmeséljem? Addig hát, ha magától is kirugódik a ruhád. Addig hát, ha elmegy ez a nyavajás forgószél.
2: Picúr hálásan bólintott, jól esett neki, hogy Pompom ennyire együtt érez vele, meg az összegyűrt ruhájával.
4: Mesé, legfeljebb egy picit elkések.
2: Pompom belefogott a mesébe.
5: Az elején, a legelején ő is olyan volt, mint a többi fafűtéses, parázzsal működő vasaló.
8: Haj, akkor még nem volt divat az árammal meghajtott elektromos szerkentyű.
5: Akkor még reggel szépen megrakták faszénnel, s parázslott egész nap. Vagyis a mi vasalónk is pont olyan volt, mint a többi. Egy szabó műhelyben éldegélt, éleket vasalt a nadrágra, berakásokat a szoknyára, hajtókát a zakóra, csipkéket a díszsebkendőre. Néha belefújtak a parázsba, ha kezdett kihűlni, s ilyenkor újra felizzott. A szabómester elégedetten nézte, s vasalt tovább szorgalmasan. Történt egyszer, hogy a szabó a saját nadrágját vasalta, mégpedig az ünneplő nadrágját, félszemmel meg a postást leste, hogy hozza-e már a meghívót. Ugyanis a szabó nem csak szabó volt, hanem kórustag is a szabómesterek egyesített kórusában. Mégpedig oszlopos tag, ami azt jelentette, hogy mindig szélen állt a színpadon, az oszlop mellett, és ott énekelt szép tenorhangon. Erre nagyon büszke volt, s azért vasalt az ünneplő nadrágját, és azért leste a postást, mert este fellépésük volt.
8: La-la, la-la,
5: lalázott a szabó vasalás közben, majd krákogott és ijetten felkiáltott.
8: Csak nem rekedtem be, csak nem dugult el a torkom, jól nézek ki. Én mindig ki tudtam vágni a magas cét.
2: Ekkor csöngetett a postás, és a szabó krákogva kirohant. A postás átnyújtotta a meghívót, s aggodalmas képpel nézte a krákogó szabót.
8: Miért krákog? Mi a baj? A hangszálai, suttogta a szabó, teljesen berosdásodtak.
5: Igyon gyógyteát, ajánlani tudom a hársfát, a bodzát, a csipkét, a kamillát és az eperlevelet. Van még reumatea, de azt nem ajánlom, van még hashajtó tea, de azt se ajánlom.
8: Köszönöm!
2: Krákogta a szabó.
8: Mindjárt felteszem a teavizet.
2: A konyhába ment, s feltette a teavizet. Ahogy forrt a víz, különös szag csapta meg az orrát.
8: Mintha égne valami. Nem csak ég, füstöl is.
2: Berohant a műhelybe, s rémülten látta, hogy a vasaló kiégette az ünneplő nadrágját. Tenetes dühös lett. Visszajött a hangja, és magas tenorhangon kiabált.
8: Jaj, a nadrágom, te átkozott vasaló, kiveled a szemét dombra!
2: S kihajította a vasalót az ablakon. A vasaló tiltakozva sustorgott, hogy ő ártatlan, nem tehet róla, hogy ott felejtették a nadrágon, semmiről sem tehet, és mégis így bánnak vele. Dühösen vicsorított és pöfékelt, csak úgy szikrázott a méregtől.
5: Na, várjatok csak, ha ti így, én meg úgy. Majd én megmutatom, milyen az, ha rossz vagyok. Bosszú, bosszú!
7: Bosszút esküdött, és elindult villogó szemmel világgá. Pöfögött, mint egy túlfűtött gőzhajó, és szikrázott, mint a mozdony. És vasalt össze-vissza és önműködően, és most már az lett a neve, hogy önműködő vasaló. Kivasalta az úttesten a fekvőrendőröket, hogy teljesen belesimultak az aszfaltba, és senki se tudta, hogy mikor lassítson. Kivasalta a háztetőn a kúpcserepeket, azok sorra lepotyogtak, besütött a nap, beesett az eső a résen. Futtában kivasalt egy szépen kigöndörített kutyát, amit éppen most hoztak ki a kutyaszalomból. A gazdája dühösen reklamált.
4: Most vihetem vissza, egy percig se tartott a göndörítés!
7: Laposra vasalt egy parkoló taxit, a sofőr a haját tépte.
8: Most hogy szállnak be az utasok? Lapos kúszással!
7: Önműködő vasaló kicsúszkált az állatkertbe, és laposra vasalta a krokodilt. A krokodil sírva tátogott.
8: Mi lett belőlem, papucs? Ki fog rettegni egy papucstól? A számot sem merem kinyitni.
7: Önműködő vasaló nem törődött a siránkozással, gyorsan laposra vasalta a struc tojásokat. A struc borzadva nézte.
8: Ezt nem én tojtam, ez kakuk tojás.
7: A szomszédban volt a vidámpark, közepén hullámzott a hullámvasút. Önműködő vasaló átugrott, felpattant a tetejére, és simára vasalta a hullámvasutat.
5: Most hullámozz, most már nem szédítesz senkit,
7: morogta elégedetten. Visszafelé kanyarodott a városba, és megérkezett Gombóc Artúr házához. Belesett az ablakon, s látta, hogy tárva nyitva a nagy szekrény ajtaja, s mindenféle ruhadarabok repülnek ki rajta. Gombóc Artúr éppen jelmezbálba készülődött, ő volt a szekrényben, és ő dobálta ki a régi ruhákat. Közben dúdolt és dünnyögött.
8: Du-du-du, itt a farsang, he-ho, de mit vegyek fel? Dum-tiri-dum, ez se jó... Csupa unalmas holmi, csupa normális darab. Én leszek a legunalmasabb az állarcos bálban. Omladi, omlada,
5: valami izgalmas jelmez kellene.
8: Ladi, ladi, lom, valami fantasztikus összeállítás. Dum, bele, dum.
7: Önműködő vasaló nem hallotta a dünnyögést, csak azt látta, hogy ott egy csomó vasalatlan ruha. Gyorsan beugrott az ablakon, és villámsebesen vasalt. Mégpedig össze-vissza, meg keresztbe hosszába, meg átlósan, véletlenül se úgy, ahogy kell. A nadrágot harmonika alakúra vasalta, az inget budgyosra, a mellény csúcsosra, a kabátot gömbölyűre. Közben gúnyosan pöfögött, csúfondárosan szikrázott. A zoknit még gyorsan bevasalta a kalapszalagba, a zsebkendőből szivart sodort. Diadalmasan vigyorgott.
8: Olyan, mintha a kutya szájából húzták volna ki. A saját apja se ismerne rá.
7: Gombóc Artúr kibújt a szekrényből, álmélkodva nézte a romhalmazt, az össze-vissza vasalt ruhát, s gyönyörködve összecsapta a kezét.
8: Gyönyörű! Fantasztikusan izgalmas!
7: Mosolyogva nézett önműködő vasalóra.
5: Te csináltad?
7: Önműködő vasaló büszkén és gúnyosan pöfögött.
5: Én, ho-ho, én egyedül, pöf-pöf!
7: Gombóc Artúr kitárta a karját, mintha meg akarná ölelni.
8: No hát, köszönöm! A keblemre ölelnélek, ha nem lennél ilyen tüzes!
7: Önműködő vasaló nem értette, zavartan hebegett.
5: De hát én össze-vissza vasaltam mindent, és te ennek örülsz?
8: Fantasztikusan örülök neki, harsogta Gombóc Artúr. Mindenkit le fogok pipálni. Ez a nadrág, mint a harmonika, ez a budgyos ing, ez a csúcsos mellény, ez a gömbölyű kabát, és zokni a kalapon, óriási, és ez a szivar alakú zsebkendő, beteszem a szivar zsebbe.

0: még tud vasalni. Pompom befejezte a mesét, Picúr mosolygott, nézte a ruháját, amely egy kicsit kirugódott a mese alatt, és hálásan mondta.
1: Tudod mit? Gyere velem a vendégségbe, te leszel a gyönyörű frizurám, és akkor senki se nézi a ruhámat.
0: Pompom boldogan bólogatott, rázkódott meg mocorgott, hogy szép legyen. Középen kicsit göndörödött, szélen hullámosan lelógott. Lepislogott a ruhára, s bazsajogva jegyezte meg. Alig látszik a gyűrődés, majd azt gondoljuk, hogy jelmezbálba megyünk, és önműködő vasaló vasolta ilyen izgalmasra. A frizurád meg egyszerűen fantasztikus, vagyis én. Mehetünk! Zengő-bongó fésű. Pompom ült az ágon, és föl lehintázott, mivel egy szellő ringatta az ágat, egyszer fönt, egyszer lent, és persze középen is. Pompomnak jó kedve volt, fönt dudorászott, lent zümmögött, és középen mosolygott. Dududu, züm-züm-züm, szünet. Aztán megint előről. Dududu, züm-züm-züm, mosoly. Pont a szünetben érkezett Picúr, Pompom mosolyogva köszönt. Szia, Picúr, hova rohansz?
1: Szia, Pompom, mosolygott Picúr is. Iskolába, de egyáltalán nem rohanok.
0: Veled mehetek?
1: Picúr bólintott, Pompom a fejére ült, s boldogan suttogott.
0: Ma jó napom, Pompom van, Pompom, pompás jó napom! Minden gyönyörű, kivéve ezt a vacak szelet. Jaj, a frizurám!
1: Pompom mérgesen dógott, mivel egy kósza szél kanyarodott arra, és össze-vissza borzolta. A szél elfutott, magával vitte a jókedvet, ott hagyta a siránkozást.
0: Össze-vissza borzolt, meg kuszált. Hogy nézek ki, mint egy rőzsekupac? Csupa torzomborz vagyok, meg csupa gubanc, meg keszekusza pulikutya szőr. Nincs egy fésűd véletlenül.
1: Picúr sajnálkozva rázta a fejét. Sajnos nincs nálam fésű.
0: Pompom sóhajtozott, bánatosan mormogott. Ha nincs, hát nincs. Mindig olyankor nincs, amikor nekem kellene. Hoj, hoj, mikor nekem lenne szükségem rá, nincs a környéken egy fésű sem. Se közel, se távol. Habár távol létezik egy fésű, most jut eszembe, hogy valahol van egy fésű. Van bizony, de azzal meg nem lehet fésülködni.
1: Picúr kíváncsian hallgatta, s gyorsan rákérdezett a különös fésűre, s bíztatta, hogy meséljen róla, hogy addig is elterelje Pompom figyelmét a sóhajtozásról. Milyen fésű az, amelyikkel nem lehet fésülködni? Mesélj róla!
0: Pompom abbahagyta a siránkozást, meg a sóhajtozást, megcsillant a szeme, és mesélt. Annyit mondhatok előjáróban, hogy nem közönséges fésű, már a neve is különleges. Úgy hívják, hogy zengő-bongó fésű. Valamikor persze ő is közönséges fésű volt, se nem zengett, se nem bongott. Némán fésült, egészen addig, míg egyszer kiesett egy kislány táskájából. Akkor meg már nem is fésült, némán kuksolt a fűben. Egyszer aztán arra járt egy süni mama a kicsinyével. Szuszogtak, sétáltak, illetve a süni gyerek ugrabugrált, bukfencezett, hemperget esztelenül, hogy össze-vissza álltak a tüskéi. A süni mama elborzadva nézte, s korholta szigorúan.
1: Hogy nézel ki? Nem szégyelled magad? Ilyen kócosan és ziláltan nem illik sétálni, kisül a szemem. Kire ütött ez a gyerek, mint egy sárkefe? Most mit csináljak veled?
0: Süni mama ekkor meglátta a fűben kuksoló fésűt. Örvendezve felvette.
1: Egy fésű? Jaj, de jó! Éppen kapóra jött. Gyere ide, te haszontalan, megfésüllek. Á,

0: Ej szépen nyugodtan, ne izegj, ne mozogj!
1: Fésülte a süni gyerek szanaszét meredő tüskéit, mikor recs, a fésűnek kitört egy foga.
0: Azután megint recs, a fésűnek kitört a másik foga is.
1: Süni mama mérgesen eldobta a csorbafogú fésűt.
0: Micsoda vacak, csorba meg foghíjas!
1: S elrobogott a gubancos csemetéjével.
0: Zengőbongó fésű dühösen dohogott a fűben.
2: Vacak, vacak! Tüskés drótot nem lehet velem fésülni.
0: Hajjaj, oda van két fogam, most mihez kezdjek? Hol kapok én munkát? Kinek kell egy foghíjas fésű?
1: Lógó orral elindult munkát keresni. Elhatározta, hogy megszólítja az első járókelőt, és felajánlja a szolgálatait. És azt is elhatározta, hogy Sünivel nem áll szóba, csak olyannal, akinek nem drótból van a haja. Találkozott is egy kalapos emberrel, s udvariasan megszólította.
0: Üdvözlöm, uram! Engedje meg, hogy felajánljam a szolgálatomat. Szakképzett hajápoló vagyok.
1: A megszólított ember elvörösödött dühében, mérgesen megemelte a kalapját, és a foga között sziszegett.
2: Micsoda? Csúfolódsz velem, te pernahajder! Elhord innen magad, mert csúnyán megjárod!
1: Zengőbongó fésű ekkor látta meg, hogy a kalap alatt tök kopasz az illető, vagyis nincs egy szál haja sem. Megzavarodva hebegett, kérte sűrűn a bocsánatot.
0: Ezer bocsánat, nem láttam, nem tudtam, teljesen eltakarta a kalap, már itt se vagyok.
1: S elrohant. Ahogy rohant, beleütközött egy gubancos hajú huligánba, akinek olyan volt a feje, mint egy madárfészek.
2: Fúj!
1: Mondta utálkozva a huligán.
2: Egy fésű! Hozzám ne érj! Mindjárt kiráz a hideg! Először egy fésű, aztán meg a mosakodás, brrr, fúj! Aztán meg a fogmosás, brrr, fúj! Távozz tőlem, sátán!
1: Fújolva és borzongva hátrált, dühösen rázta a madárfészket a fején. Csak úgy röpködött a zsíros haja. Zengőbongó fésű gúnyosan kiáltott utána.
2: Épp ez a fésű nem is érne a hajadhoz!
1: S elindult zengőbongó fésű is a másik irányba. Elhatározta, hogy nem kísérletezik többet találomra, hanem a szakmánál próbálkozik. Hogy milyen szakmánál? Hát a fodrászoknál. Azoknak egyik kezükben mindig ott a fésű. Nézte a cégtáblákat, végre talált egyet, amelyre az volt írva, fodrász. Bement és udvariasan köszönt a fodrászmesternek, aki a saját haját fésülgette, mivel éppen nem volt egy vendég sem.
0: Tiszteletem, mester úr! Szakképzett hajápoló segédeszköz vagyok. Szeretnék elhelyezkedni, ha alkalmazni kegyeskednék.
3: Na nézd csak, egy fésű!
1: Pillantott rá a fodrász, majd tüzetesebben megnézte és elutasítóan legyintett.
3: És milyen csorba, meg foghíjas! Sajnos nem alkalmazhatok hibás szerszámokat, nem, nem. Oda lenne a szakmai tekintélyem, rajtam röhögne az egész szakma. Kívül tágasabb, nem illesz ide.
0: Ha nem, hát nem,
1: motyogta zengőbongó fésű és kioldalgott. Nagyon elszontyolodott és bánatosan sóhajtozott kint az utcán.
0: Nem csoda, csapás-csapás után érte. De mi ne keseredjünk el, mert ebben is van tanulság, és az a tanulság, hogy a sok csapás egyszer véget ér, és ránk mosolyog a szerencse.
1: Bizony, zengőbongó fésű sem keseredett el, és rámosolygott a szerencse. A szerencse egy utcai muzsikus volt, aki rámosolygott. Illetve először még nem, sőt először nagyon is fancsali képet vágott, mert lehangolódott a hegedűje, megnyúltak rajta a húrok. Hiába csavarta, hiába feszítette, csak nyekergett, mint a kenetlen kerék. Borzasztó volt hallgatni a nyekergést. Az utcai muzsikus felkiáltott.
4: Hiába dörzsölöm a vonóval, nem hull pénz a kalapba. Jaj, hűséges hegedűm, úgy szólsz, mint egy repett fazék. Csoda, ha elpártolt tőlem a közönség.
1: Zengőbongó fésű összeszedte a bátorságát, és merészen így szólt.
0: Kérem szépen, művész úr, nincs szüksége egy szakképzett fésűre? Most ne nézze, hogy fokhíjas meg csorba vagyok, nézze a lelkemet.
1: Ekkor mosolygott rájuk a szerencse, és mind a kettőjükre egyformán. Az utcai muzsikusnak egy óriási ötlet jutott az eszébe. Elmosolyodott és felrikkantott.
4: Végre ránk mosolyog a szerencse. Egy fésű és lelke van, nem úgy, mint a hegedűmnek. Te vagy az én megmentőm. Csapd bele a tenyerembe, felfogadlak szájmuzsikának. Semmi az egész, egy kis papír kell, és kiváló hangszer leszel. Nem kell hozzá vonó, nem kell hozzá húr, csak egy kis selyempapír.
1: Zengőbongó fésű kicsit zavartan hallgatta, meglepődve motyogott.
0: Hangszer? Én nem is tudom, hogy van-e hallásom, meg fokhíjas is vagyok.
1: Az utcai zenész határtalan lelkesedéssel elsöpörte az aggályokat.
4: Ne törődj vele, nekem fantasztikus hallásom van, és a fokhíjjal se törődj, majd átugorjuk. Te csak a lélekkel törődj, a levegőt és a papírt én adom hozzá. És koncertezni fogunk minden utcasarkon, és dőlni fog a közönség, és dőlni fog a pénz. Veszek is egy nagyobb kalapot.
1: Zengőbongó fésű végre elmosolyodott, és hálásan bólogatott.
0: Hát, ha úgy gondolja, hogy ennyire bízik bennem, bár hangszernék sose voltam, de úgy érzem, hogy végre megtaláltam a helyemet.
4: Mindent el kell kezdeni egyszer, harsogta az utcai muzsikus, és itt a helyed a számon.
1: A zsebében kotorászott, elővette egy kis selyempapírt, rátette a fésűre, a szájához illesztette, és nagy levegőt vett.
4: Itt a selyempapír, levegő meg van bőségesen, más nem is kell a világhírhez. Szólalj meg, aranyos zengőbongó fésücském, muzsikálj bátran és lélekkel, csak semmi lámpaláz, gondolj a világhírre. Itt a sarkon el is kezdjük az első koncertünket. Szóló szonát a fésűre és selyempapírra. Egy, két, hár,
1: és gyönyörűen muzsikáltak, a közönség tapsolt, és hult a pénz a kalapba. Zengőbongó fésű végleg megtalálta a helyét, és a nevét is, ezután mindenki csak a művész nevén szólította. Pompom befejezte a mesét, Picúr bazsajogva felnézett a szanaszét álló szőrre, a kusza hajra, amely olyan volt, mint egy tüskebokor.
0: Találkozhatnánk vele, megfésülhetne.
1: Pompom élénken tiltakozott.
4: Micsoda, zengőbongó fésűvel fésülködni, egy ilyen zsenivel, egy ilyen Isten áldotta tehetséggel. Egy ilyen világhírű művésszel? Majd szépen lesimítom, meg lelapítom, puszta kézzel összegerebjézem a frizurámat.
1: Picúr nevetve nézte, mégis jó volt a mese, Pompom teljesen elfelejtette a mérgét, meg a keszekusza haját. Picúr is elfelejtett az órára nézni, most gyorsan rápillantott, és ijedten felkiáltott.
0: Jaj, elkések, rohanjunk!
1: Rohantak, futottak, Picúr haja is kócos lett a nagy futásban. Az iskolakapuban egymásra nézett a két kócos hajú, s egyszerre elnevették magukat.
4: Megvárhatlak?
1: Kérdezte Pompom. Addig szerzek egy közönséges fés.
5: Rádió Fró. A 85 MHz.
6: Milyenek vagyunk?
7: Ilyenek vagyunk.
6: Milyenek vagyunk?
7: Ilyenek vagyunk.
6: ilyenek vagyunk. Mi ilyenek vagyunk.
7: Jó reggelt, kedves hallgatók! Ez itten a Mentőöv, a Hungaró Stúdió extra adása, amikor mi benn vagyunk a stúdióban, de a technika ördöge. Hát, én erre már vicc szót sem használnám. A lényeg az az, hogy most a milyenek vagyunk adássorozatnak a következő része következik, úgyhogy vendégünk a stúdióban Dávid.
8: Szia, Dávid!
9: Sziasztok!
7: És itt van velem Vera is, én meg Máté vagyok. Dávid, mióta is vagy te itt? Felső-Ausztriában?
9: 2012. február 1 a dátum, amikor ide költöztünk, és elkezdtem itt dolgozni. Azóta itt engedjük a mindennapjainkat.
7: Igen, a többes szám is fontos, ugye hát családdal, tehát feleség, két gyermek. Mind a két gyermek, ugye most már jól tudom, akkor ők itt születtek, és ti 10 éve itt éltek Linzbe, tehát most már azért elég masszív, hát... hátteretek van, tehát most már az ismeritek a várost, tudjátok, hogy mi merre, hány óra. Milyen kisgyerekkel itt Felső-Ausztriában, Linzben magyarként élni?
9: Igen, ez most már egy negyed élet, hogyha így fejbe összerakom. Úgy véletlenül kerültünk ide, az igazat megvolva a munka miatt, és így valahogy itt ragadtunk.
7: Gyorsan, nyugis, bocsánat, békés, közben szólok, igen. Hogy gyorsan avassuk be a hallgatókat, hogy milyen munka az, ami miatt ide kerültünk.
9: Én villamosmérnök vagyok, és itt csippeket tervezgetünk, ezeket a kis fekete valamiket, amiken így az alján, hogyha meg tudnád fordítani, látnál rengeteg ilyen kis fémszínű pöttyöt, és az benne van a telefonodban, amit mi csinálunk, de amúgy így köbben mindenben, ami elektronikával megy, az elektronika, amit megvicceltiteket.
7: Tehát akkor abba is. Végre egy olyan vendégünk van itt a stúdióban, aki nem a beilleszkedési nehézségek klasszikusait élte túl, tehát te ide jöttél egy munkára, és gyakorlatilag abban a munkában vagy azóta, jól értem.
9: Igen, hogyha a beilleszkedés klasszikusaira gondolsz, akkor ilyen szempontból nálunk ez soha nem volt probléma, vagyis nálam főképp, mert hogyha családdal jössz, mindig van ott egy feleség is, ami egy kicsit nehezebb esett. De én igen, február 1-től én azóta dolgozom, mégis gyakran non-stop.
7: Én hogy állt a német nyelvvel annól, amikor megérkeztetek?
9: Hú, nálam ez egy ilyen elég komplikált téma, és komplikált téma, olyan szempontból komplikált, hogy beszélek 3-at, és közéjük tartozott a német is. De mielőtt ide költöztem, azért én azt nem használtam olyan gyakran. Úgyhogy egy kicsit megkopott idővel. Előtte, amikor beszéltem, akkor elég jól. Úgyhogy ez ilyen új, nem is az, hogy újra kellett tanulni, de felfrissíteni. Uh-huh. És közben belém, vagy úgy munkahelyen, ez a technikai területen, ezen mi angolt használunk, az angol a közlőnyelv, és ezeknél a cégeknél, ezeknél a német, osztrák cégeknél van egy elég erős nyomás, hogy mi németül menjünk be a megbeszélésekre, németül beszéljünk, és ennek következtében sokszor mondta, hogy német, német, német. Az elején én nem éreztem magam olyan túl kényelmesen. És így kialakult bennem egy olyan, hogy nehezen szoktál vissza abba, hogy németet használja, mondjuk úgy. És ez a mai napig is, mivel a végén ez egy amerikai cég lett, ők nyomták, hogy német, német, német, én meg úgy inkább angol, angol, angol. És akkor egy kicsit nehezebben frissült fel a németem. Munkahelyen kívül semmi probléma ezt használni, munkahelyen inkább szeretem az angolt.
7: Jó.
8: Mennyire kell németül, és mennyire kell felső-ausztriaiul?
9: Igen, nekem ez a dialektus, meg ezek a tájszólások, amik itt vannak, ez annyira sokkot nem jelentett, mivel én gyerekként egy gyerektáborba dolgoztam, mint úszómester, 10 nyáron keresztül, szóval gyakorlatilag az egész középiskolai és egyetemi tanulmányaimat én nyaranta egy osztrák közegben nőttem fel, töltöttem el nyaranta. Ez olyan 2-3 hónapot jelent.
7: Azért ez nem akármilyen háttér.
9: És ott beszéltek elég sokat. Most én nem tudom a dialektus pontos megnevezését, de tiroliul, és a többi, és a többi. Úgyhogy nekem ez nem volt akkora sok, hogy Ausztriában, hogy hangzik a német. Uh-huh. Persze mindig van egy-kettő olyan dialektus, amit nekem is meg kell szokni, meg úgy rá kell jönni dolgokra, hogy mi hogy van, míg elkezded érteni. Ez inkább a feleségemnek volt egy hatalmas sok, hogy De hát itt nem is németül beszélnek.
7: Igen. Annyit, ha megengeded, annyit áruljunk el még a hallgatóknak, mert engem ez borzasztóan érdekel, és fantasztikusnak tartom, hogy ti is ilyen klasszikus monarchiás család vagytok, tehát a feleséged ez nem magyar anyanyelvű.
9: A feleségem, ő Szlovákiából származik, ő szlováknak vallja magát, habár ő is szegről végről azért magyar, és ő is beszél magyarul. És hogy igen, az a jó kifejezés, amit te mondtál, hogy monarchiás család vagyunk, én is ezt szeretem mondani, hogy ez ilyen kooperáció, monarchiás kooperáció a két gyerekem, szlovák anya, magyar apa, és Ausztriában ülnek fel.
7: Ez így teljesen rendben van. Te, mint így szép lassan azért, hogy mondhatom, hogy lassan azért a középkorban megérkező férfi ember.
9: Megérkezett.
7: Hogy éled meg ezt a felső ausztriai létet? Tehát mi az, ami neked mondjuk osztrák, tehát hogy tűp is, Österreich is?
9: Ez egy jó kérdés. Ezen még úgy igazán soha nem gondolkoztam. Nekem egy kicsit a tipis Österreich is az, ahogy ők büszkék magukra, ahogy büszkék az országukra, és ez alapjában véve így Európába utazgatva, ennek van egy jó oldala. Van egy rossz oldala is, és van egy jó oldala, de nekem ez az, ami nagyon tipis, és a hegyek, ami azért Linz annyi nincsen, de könnyű, könnyű beülni az autóba, és 45 perc múlva az olyan helyeken az ember, hogy wow. Nekem ez a két dolog ugye elsősorban, és a schnitzel.
7: Na és akkor kontrázzunk, és mi az, ami hiányzik? Tehát most 2022-ben azt mondod, hogy az neked hiányzik Magyarországról.
9: Magyarországról hiányzik? Nekem igazán semmi nem hiányzik már Magyarországról. Ez nálam európai vándorlás. Hát nem is tudom, hogy végső állomása, de mindenképp egy hosszabb állomása.
8: De és így... megszakítalak, az európai vándorlást viszont nem hallottuk, úgyhogy azt most én szeretnék erre újra rákérdezni, mert mondtad, hogy jártál Európába, és honnan indult az egész, és hogy lett a vége ennek, Linz?
9: Oké, még válaszolok az első kérdésre, szóval úgy mi hiányzik, így hogyha nagyon kéne valamit mondani, akkor néha a család és a gyulai vastagkolbász, így ennyi, ami nekem így Magyarországról nagyon hiányzik, vagy amit úgy néha így az ember így eszébe jut. És a vándorlás, hogy lett ez egy hosszabb állomás az én életembe. Szerintem ebben nálunk benne van egy kicsit a családi hátterem, mivel sohasem maradtunk úgy igazán egy helybe, ezt Magyarországon belül kell érteni. Édesapám még a kommunista rendszerből, amikor még hivatalosan kommunis vagy...
7: Államszocializmus volt.
9: Igen, államszocialista rendszerből, ő még Ausztrián keresztül menekült Kanadába. Így az én családom is szanaszét volt szórva, édesanyám mindig odajött, ahol éppen mi voltunk, az egyetemre követett minket Budapestre, és aztán, amikor meglett az első munkahelyem, ez az elektronikai ipar, ez az IC tervezés, szóval ez a chip tervezés Magyarországon, ez akkor még nem is igazán létezett, volt egy-két cég, és ez a bérmunkára épül, és akkor felvettek ehhez a céghez, és akkor ez úgy kezdődött, hogy akkor ki kéne menni egy kicsit Franciaországba. És akkor hát az ember fiatalon igazán nincsen semmit, miért ne? Ez jó buli.
8: Ha
9: és
8: már akkor, büszke nemzeteknél tartunk.
9: Igen, így valahogy kikerültem egy fél évet Franciaországba, az általában télen volt, mert akkor ez Nizza környékén volt, ott a Nizza és Grenoble, ott van, ahol a francia félvezetőipar van, így összpontosítva, és télen mentünk oda általában, mivel hogy akkor olcsó lakást találni, és akkor nincs ott senki, mert Nizza, Côte d'Azur, akkor inkább az embernek a nyár jut az eszébe.
8: Nyáron pezseg, igen.
9: Igen, és aztán utána ott voltam fél évet, aztán egy kicsit Budapesten, aztán találtak egy másik szerződést nekünk, akkor így kikerültem Írországba, akkor ott voltam Írországba egy kicsit több mint fél évet, azt hiszem 6-7-8 hónapot, akkor ott is az a szerződés lejárt, akkor megint Magyarország, és akkor így teltek múltak az idők, ennek a cégnek néha rosszabbul ment, néha jobban ment, és akkor egyszer csak elkezdtem így a saját szakállamra utazgatni, akkor már én magamnak kerestem a munkahelyet, volt benne egy kis szerelem is egyszer, egy ilyen kisebb kör Spanyolországba, mondjuk az elég rövidre sikerült, vagy mondjuk azt, hogy hál' Istennek, akkor nem lennék itt.
7: Nem van, hogy te spanyolul beszélsz, amikor bocsánat, kérek, ezt áruljuk el megint csak a hallgatóknak, hogy mi azért ismerjük egymást, és én a múltkor teljesen meglepődtem, és le is voltam nyűgözve, hogy te spanyolul is beszélsz.
9: Igen, spanyolul is rám ragadt egy kicsi. Ez így a lányok miatt az ember könnyen. Könnyen.
8: A motiváció a nyelvtanuláshoz. Igen, nagyon pontos.
7: Ez dolog. Ilyen, én is mindig ezt szoktam mondani állásinterjún, hogy minden férfi mögött áll egy nő.
9: Igen. És akkor igen, volt egy Spanyolország, hogy visszatérjünk ez a vonalhoz. Spanyolország után azt, ott vége lett egy szerelemnek, vége lett az országnak. Gyönyörű hely, de én ott valahogy, nem tudom, lehet az osztrákokhoz egy kicsit túl olaszos vagyok, vagy túl ilyen latinos, de azért alapjában véve egy nyugisabb ember, szeretem az ilyen nyugisabb helyeket, az északra orientálódva, ahogy az országokba mész, és aztán utána kikötöttem Németországba. Az is egy rövidebb epizódus lett, utána Svédországba ismerkedtem meg a feleségem, a mostani feleségem.
7: Mert hát hol ismerkedjem meg egy csinoszlovák lányjal, a magyar pasiért Svédországban?
9: Hát ez igen, valahogy így sikerült. Köszönjük Vizer, alapjával véve, mert a reptéren volt, és utána akkori barátnőm befejezte ott az egyetemet, és akkor kicsit frusztrált voltam az ottani munkával, ott is csippeket csináltunk, szóval ez mind csip, és frusztráló volt a munka, és elkezdtem keresgélni, és akkor így lettünk Ausztria, hogy ez azért közel van mindkét másik országhoz, hogyha az ember komolyan akarja, gyereket szeret, nagyik ide könnyen el tudnak jönni, vannak hegyek, szóval az ilyen...
7: Praktikus megoldásnak.
9: Igen, véletlenek, és az ilyen konkrét előnyöket, hátrányokat nézegetve az ember így eldöntötte, itt az ember beül az autóba, végig autópálya, ott van az ember Budapesten, az édesanyjánál, és így lett Linz, Ausztria.
7: Jó, ez most szerintem teljesen kerek. Lett úgy, hogy egy kicsit zenéjünk is. Milyen zenét használ nekünk? Az első mi legyen akkor?
9: A Veránál van a
8: playlist. Nálam van a lista, a zöldsárga, de a Qualitons van itt. Miért ezt? Honnan ismerjük?
9: Nem tudom, így szeretek zenét hallgatni, nem munka közben, így még főképp autóba. És egyszer egy Red Hot Chili Peppers albumot hallgatva eszembe, vagyis megtudtam, hogy mikor ők Pesten koncerteztek, a szállodából lementek a Qualitonshoz, mert nekik is megtetszett. Akkor én meghallgattam a Qualitons-t, és azóta én is szeretem a Qualitons-t. Sajnos ők közben már nem léteznek.
7: Igen, ős olyan régen feloszlottak.
9: Igen, nem léteznek, de szerintem a zene fantasztikus. A Red Hot Chili Peppers együttes tagjainak is tetszett.
8: Akkor hallgassuk a zöld sárgát.

0: Tehát akkor Dávid ajánlásával Qualitones-t hallgattunk, amihez ugye a Red Hot Chili Peppers is hozzátette annó magáét. Én is egyébként úgy kaptam fel a fejemet erre az együttesre. Szóval a kedves hallgatók, Hungaró Stúdió, Rádió Fró. Szóval akkor, tehát kalandoztál jobbra-balra, minden marha érdekes háttérrel érkeztél meg ide Felsőszélem, és 10 éve itt élsz. A helyi magyarsággal neked milyenek a kontaktjaid? Ha ebbe egy kicsit elmélyedhetünk, szabad egy picit így.
1: Persze. Ez egy érdekes téma, mert szerintem, mikor így az ember elindul a nagyvilágba, hogy általában mindig a hasonló fajtájukat keresi, és így mindig találsz. Nekem egy angol haverom mondta mindig, hogy most mondom magyarul, mert magyarul beszélünk, hogy a srácot kivetted az országból, de az országot a srácból soha. Uh-huh. Szóval ezt én mindig mondom, és ezt igaznak is tartom, ha bár én itt lakok, mindig magyar leszek. És mikor így elkezdtem először utazgatni, akkor volt az főképp Írországban, mivel Franciaország első körbe, ahol Franciaországban voltam, ott rengeteg kollégával voltam, úgyhogy ott adott volt egy ilyen baráti társaság, meg ezt akkor azt így sohasem véglegesnek tekintettük, az csak egy szerződés elejéig volt. Írországban volt egyedül az, először az, hogy egyedül kerültem oda, és akkor így hát az ember mit csináljon, akkor elkezd barátokat keresni, akkor még létezett az IVIV. Úristen, milyen öregek vagyok, ugye?
0: Nagyon szép.
2: A mi szerelmi kapcsolatunknak is az egyik alapköve.
1: Uha. Akkor itt érzékeny területet érintett.
2: Nem, abszolút teljesen.
1: És akkor az IVIV-en keresztül így az ember, igen, próbált barátokra szert tenni, ismerősökre mindig, hogy mit ér itt megcsinálni, hol lehet jó sört kapni, bár Írországban az nem egy nehéz dolog. És akkor így lett az, hogy összeismerkedtem olyan emberekkel, akivel így utólag belátva, hogy az otthon soha se kevert volna össze a sors. És utána ez volt egy ilyen kicsit ilyen sokterápia, azután bárhova mentem utána, hogy az ember kicsit, azután már nem kerestem, magyarokat, hogy utána tényleg olyan emberekkel barátkoztam, akikkel otthon is úgyis a barátom lett volna. És Ausztriában már ezen a szinten érkeztem ide, hogy így van egy baráti társaság, akikkel én összejárok, de ez nem egy ilyen, kifejezetten nem kerestem ezeket az embereket, hanem így az élet így az út mentén elsodorta őket, és akkor mikor láttad, hogy egy érdekesebb ember, esetleg kolléga, mert vannak kollégáim is, akik magyarok vagy, vajdasági magyarok, akikkel úgy tartom a kapcsolatot, legtöbbjüknek van gyereke, és akkor a gyerekek is jól érzik magukat.
0: Hasonló fázisban is vannak az életben.
1: Ilyen szinten ti is ebbe a körbe beletartoztok, a vízilabda miatt is.
0: Várja, ne cseleszd ki magadat. Tehát én is abban én azért bele szeretnék menni, hogy akkor ezen a baráti társaságon kívül te hol érinted ezt a helyi magyar, viszonyokat? Ugye ide elhangzott a vízilabda.
1: Ez szerintem a vízilabda. Van ez a baráti társaság, és utána ezek a magyarokkal érintkezni ezen kívül a vízilabda. Ott az edző magyar, ő is, ha jól tudom, vele is beszélgettetek már itt.
0: Igen,
2: Varga János már volt itt és a Mesterségem című adásunkban.
1: Igen, a vízilabda az egy ilyen közép-európai sport, hogyha megnézed a világ élvonalát.
0: Bizony.
1: Szerbek, horvátok, magyarok, macedónok. Mondjuk a szlovákok olyan jól nem játszák, de ott is elég sokan foglalkoznak. Igen, ők hokiznak, de azért...
0: Náluk időnként befagyató. Tehát
1: igen. Ott se rosszak az edzők, és vannak elég sokan, akik űzik ezt a sportot, és akkor ennek következtében, mikor kerestük a kisfiúnak, hogy ő akkor most mit csináljon, mit sportoljon, így bukkantunk rá Jánosra, a vízilabda edzőre, és az a fiam és a János nagyon jól funkcionált együtt, szeret oda menni a gyerek, és így találkoztam rengeteg magyar családdal, rengeteg. Aztán ő elég sokan kiskoptak, úgyhogy azt hiszem, aki ti maradtatok, meg mi az egyetlen magyar család ezen az edzésen.
2: Tényleg? Hogy ez most csak a nyár?
1: Nem tudom, az elején elég sokan voltak.
0: Lehet, akkor... látod, ezt észre se vettem.
1: És így ennek következtében utána, mivel én úsztam előtte, és mondtam is, hogy én voltam úszómester is.
2: Igen.
1: És akkor ennek következtében a Jánossal beszélgett, és hogy lehetne itt rendesen úszni Linzbe, mert az úszósport azért itt nem a jobban űzött sport.
0: Ez most nagyon eufemisztikusan mondta, tehát... Okay.
1: Vagy hogy mondjam, igen.
0: Szarul ne. Kezelik, nem, mert nem, most nem olyan régen volt egyébként egy cikk a Standardban, hogy baromira szarul úsznak az osztrákok. Tehát, hogy így csomóan nem tudnak úszni.
1: Nehéz a gyerekeknek egy rendes úszó oktatást találni, azt meg kell hagyni. Nálam végülis, ami miatt a János megkérdeztem, én nem szerettem ezeket a nagymamákat kerülgetni az úszodába, azért, hogyha valaki normálisan úszik, ez egy kicsit.
0: Van ember, aki szereti.
1: Én tudom, attól függ, milyen szinten úszol. Mert,
2: vagy attól függ, hogy nyugdíjas vagy, zavar. És te igen. Is.
0: Nézd, ezért mondjuk, nagyjából jársz. Tudod, hogy én milyen szinten úszom, tehát én azért tényes olyan, hogy én más kategóriában úszom, mint te, de mondjuk engem is zavarnak, és mondjuk az elmúlt héten én voltam a Flórával háromszor is úszni a Parkbádba, és hát bizony kifogtunk, a háromból egyszer kifogtunk egy időpontot, ki kellett jönni a medencéből, mert nem lehetett, tehát hogy mondjam, azt én utálom, amikor úgy úszol, hogy már gyakorlatilag körbe kerülted a földet, mire becsapsz a másik oldalon.
1: Hát igen, az akkor nem edzés jellegű, akkor inkább az felfrissülés jellegű úszás. Na mindegy, ez az, amit nem szerettem, meg az igazat, meg én ezt abba is hagytam elég sokáig, a két gyerek, sok munka, uh-huh. Így az embernek nem volt ilyenre ideje, és most, hogy így a gyerekek felcseperednek egyre, kevesebbet kell velük foglalkozni, és nem, hogy kevesebbet kell foglalkozni, de már annyira nem igénylik ezt.
0: Kicsi időt találtatik a...
1: Kicsi időt találtam magamnak, amikor elkezdtem járni erre az edzésre, először úgy csak, hogy a medence végeibe úszkálni, mert ez most úgy hangzik, mintha én profi vízilabdázós lennék, de azelőtt én soha nem vízilabdáztam, mielőtt Linzbe kerültem, csak úztam. És utána így az a medence végéből úszkálásból lett a linci vízilabda csapat oszlopos tagja lettem, a apa vagy nagypapa kategóriába. Jól elszórakozunk ott a srácokkal, ott is van egy-két magyar fiú, fiatal, te is néha Máté ott a medence végébe felelhető vagy.
0: Igen, én szigorúan a hobbi úsz és háttérben, de mondjuk szeretnék fejtett határozott cél, hogy szeretnék oda eljutni, hogy tudjak veletek játszani, mert maga a sportág engem is nagyon érdekel, de most nem én rólam van a szó, úgyhogy egy picit tereljük vissza itt a lényeget, hogy ezen kívül akkor te gyakorlatilag itt a felsőosztályú magyar dolgokról nem is értesülsz, nem is...
1: Az igazat megvalva nem. Úgy tudom, hogy ti elég aktívak vagytok itt. Innen-onnan itt volt egy ilyen gyerekszínház és hasonlók, amiről tudomást szereztünk rajtatok keresztül, de ezt leszámítva most gondolkozom, de
2: te, nem. Te nem keresed aktívan ezeket a kapcsolatokat, ha csak nem jön veled szembe, és nem szólunk,
1: igen, gondolom, ez az, amit úgy szép lassan annak neveznek, hogy asszimilálódok.
0: Uh-huh. Teljesen logikus
1: egy
0: folyamat.
1: Része, nem tudom.
2: Meg hát ti amúgy is két irányba gondolkodtok nyilván, mert ugye a szlovákságotok, mert gondolom a feleséget, ha jól sejtem és jól emlékszem, ő szlovákul beszél a gyerekekkel.
1: Igen, igen.
2: Te magyarul beszélsz a gyerekekkel. Igen. És a gyerekek egyébként pedig egy nemzetközi iskolába járnak, úgyhogy ők a németen túl még angolul is beszélnek. Úgyhogy lendületből négy nyelven nevelitek őket.
0: Ez nagyon komoly előny lesz később, tehát kitartás.
1: Vagy négy nyelves káosz jelenleg, úgyhogy ez majd az idő megmondja.
0: Szurkolunk nektek, tehát azért kitartás, ez egy nem akármilyen folyamat.
2: De akkor a feleséged azért megért már, megbeszél egy kicsit magyarul, azt tudom. Te hogy vagy a szlovákkal?
1: Sehogy. Vagy úgy, hogy mondjam, a gyerek mellett az ember sok mindent megtanul. Talán az kéne, hogy az ember elkezdje egy kicsit beszélni otthon. És akkor könnyebben menjen, de mivel...
2: Érted? Tehát, hogy
1: a
2: passzív
1: sokat.
2: Tudásod ebből a szempontból az
1: enni, inni már tudnék kérni, hogyha ott elvesznék a hegyekbe, Tátrába.
0: Hol való egyébként a feleséged ennyire?
1: Ő vagy? Kassai.
0: Kaj, ez egy gyönyörű környék.
1: Szép, az egész ország szép. Mi rajtuk keresztül rengeteg időt töltök ott, és kéne tanulni szlovákul, tök jó lenne, mert most már van olyan, hogy a gyerek így beszél valamit, és... Értem, hogy rólam beszélnek, vagy valamit én csináltam rosszul, de nem értem pontosan, hogy mit mondtam.
0: Kérlek, még egy dolog, a bölcsész nem bír engem bennem nyugodni, és ti Szuzannával hogyan beszélgettek?
1: Mi? Az elején angolul, és aztán ez így valahogy így a magyarba csúszott át főképp, de egyébként szerintem, hogyha valaki hallgat minket, az egy elég vicces dolog lehet, mert úgy mindenhogy szerintem van olyan mondat, amiben lazán belecsúszik három nyelv. Hát ez szép. Megmaradtak svéd szavak, az is elég sokáig voltunk ott, hogy ugye az ember összeszedje. Úgyhogy nem tudom. Azt szeretném mondani magyarul, de aztán szerintem egy kívülállónak kéne meghallgatni minket, hogy hány szó volt milyen nyelven.
2: De szerintem egyezünk meg abban, hogy ez a ti kapcsolatotoknak a nyelve az a ti szeretett nyelvetek egymás felé, és hogy milyen kategóriába akarjuk még ezt még beletuszkolni.
0: Nem akarom semmilyen kategóriába beletuszkolni, egyszerűen kíváncsi voltam. De most megint lazítsunk egy kicsit zenével. Hogy akkor mi lehet a...
2: Következő nálam ez a 30Y, 30Y, nem tudom, hogy kell mondani.
1: Én se. Szerintem 30Y, mert magyarul beszélünk.
2: Mert magyarul beszélünk, igen. Ágyéktól szívig.

0: esős vasárnapon a 30Y fedőjelű pécsi buszjárat bekanyarodott a linci Dunapartra. És...
1: Hungaros stúdióba, ahol Dáviddal beszélgetünk a Milyenek vagyunk sorozatunkban. Dávid, engem nagyon érdekelne ez a te világjárásod után, hogy itt Linzbe te milyen kulturális különbségeket veszel észre most, és most már nem csak az osztrák-magyar kulturális különbségekre gondolok, hanem úgy egyáltalán, ez mi volt? Volt neked valamilyen kultúrsokkod itt, ami rettentően meglepett, akár pozitív, akár negatív irányba?
2: Hú, ezen most jól el kell gondolkozzak, mert így erre még soha nem gondoltam. Szerintem sokkod az minden országban van, mikor így átkerülsz valahova. Uh-huh. Egy kicsit szerintem az, hogy én ide kerültem, az is bennem volt, hogy Svédország nagyon más volt, szóval ott az emberek azért már elég távol vannak Magyarországra, ott elég keveset is tanulunk a északi kultúrákról, ahol ott voltak olyan dolgok, hogy így nem tudtad, hogy mit várják.
1: Például
2: nem dudálják le a fejedet, mikor az autóval lassan mész és parkolót keresel. Uh-huh. A svédek így, ez része a közlekedésnek, ők nyugodtan kivárják, tök szívesen állnak sorba, hogy ott soha sincs az, hogy ők valahogy előre kerüljenek, nem tudom, ilyen apró dolgok, de úgy tényleg ott kulturálisan az volt, hogy úgy soha se tudtad, hogy sok időbe telt, míg rájött az ember, hogy mit várjak, milyen reakciókat. Uh-huh. És szerintem, mikor így az ember hazajön, nekem ez a haza, Ausztria most, hazajön Ausztriába, vagy ide költözik, akkor úgy egy kicsit végülis az osztrákokat ismertem, emiatt a gyerektábor miatt elég sok időt töltöttem velük, és úgy már volt egy olyan elképzelésem, hogy itt milyen reakciókat várjon az ember, hogyha például parkolót keres és feltartja a forgalmat, akkor egy-két duda szó lehet elszáll, nem annyi, mint Magyarországon, de itt is türelmetlenebbek egy kicsit. Ja, hogy milyen reakciókat kapja.
0: Nem ez a türelmetlenség, ez szerintem egy nagyon jó példa erre, de hogy... akár a gasztronómiában, akár viselkedésben, akár az egymáshoz való távolságtartásban. Tehát például te mennyire észlelted, vagy észlelted-e egyáltalán, hogy mondjuk az északi népeknél, a skandinávoknál a személyes tér az állítólag kisebb. Tehát, hogy mennyire, vagy nagyobb? Tehát, hogy...
2: Nagyobb én inkább azt mondanám.
1: Távolságtartóban, ugye?
2: Szóval, ott lépcsőházban szomszéddal nem igazán találkozol. Nem tudom, lehet, hogy kikukucskálnak, hogy van-e ott valaki, és utána lefut, de ez úgy alapjával éve igaz. De ez is, hogy ezeket az általánosítások, ezek mindig nagyon nehezek, mert egy dolog, hogy az ember mit tapasztal meg, és aztán egy dolog, hogy az tényleg minden ember olyan. Úgyhogy
1: de nem is baj.
2: Svédekről azt mondták, hogy ilyen nagyon nyitottak, nagyon könnyű velük ismerkedni, lányokkal nagyon könnyű ismerkedni, ami az elején, mikor oda kerültem. Ennek a hírnek nagyon örültem, akkor még egyedül voltam, de ezek az általánosítások aztán szerintem végén úgy igazán sose működnek, mert az ember találkozik emberekkel.
0: Akik bizony mások.
2: Aztán akkor mindig rácáfolyak, úgyhogy ez itt is ugyanígy, úgyhogy erről nehéz beszélni. Én tényleg az osztrákokhoz azt mondanám, hogy a svédeknél nem tudtam, milyen reakciót várjak. Az osztrákoknál ez egy kicsit közelebb van Magyarországhoz, és mikor így egy reakciót kapsz egy boltba, egy irodába, hogy az ember kicsit közelebb van, mint amihez én Magyarországon voltam hozzászokva. Úgyhogy úgy igazán sok, mert onnan indult a kérdés, hogy milyen uh-huh. sokért itt.
1: Sok volt a vége, de hogy akár a különbségek is, vagy az egyezések is, mert például ez a vezetési stílus, az engem is nagyon egyértelműen, amikor átérünk Ausztriába az autópályán, sokkal nyugodtabban vezetek, mert például a magyar autópályákon megőrjít ez a rengeteg jobb oldalról előző, levillogó, fenekembe jövő autó, ez csak az autópálya, és például Szlovákiában sincs, meg Magyarországon sincs, hogy villogna a zöld lámpa, amikor a városban, hogyha vált, és én ott rettenetesen stresszelek, amikor hirtelen sárga lett, és akkor még megálljak, vagy mehetek, vagy miért lett most ez sárga? Ausztriában ugyanis villog a zöld talán 5-6-szor,
2: igen.
1: Hogy tudjuk, mielőtt hogy nem sokára sárgára fog váltani, úgyhogy még a sofőrnek ideje van eldönteni, hogy igen. Akkor most ő inkább nyugodtan lefékez, vagy még pont belefér, hogy átsúranjak ezen a zöldön. Igen, viszont cserébe rövidebb is a sárga, ugye?
2: Igen. Igen, ezek ilyen apró különbségek. Hogyha hogy Magyarországról jössz Ausztriába vezetni, az is nyugis, és aztán, hogyha Magyarországról menni Svédországba vezetni, ott meg az ember majdnem elalszik az autóba, szóval, vagy nem tudom, tényleg ott nagyon betartják ezeket a szabályokat. Ez gondolom, ez a mentalitás, ez az a
0: valószínűleg
2: emberek, hogy milyenek a népek, társadalmilag elfogadott normák.
0: Én most egy picit másfele csavarnám a beszélgetést. Ugye azért mondhatjuk, hogy a ti családotokban az egészen sok kultúra érvényesül, meg hogy sok mindent láttatok. A gyerekeket, ha elnézitek, ők mondjuk melyik konyha feletten dálnak? Tehát itt a közép-európai, osztrák, magyar ízek, szlovák ízek, tehát hogy itt, ők hogy vannak ebben a főzés dologa, hogy ők mit?
1: Mondjuk a gyerekekből kiindulva, szeretnek-e mást a tésztán kívül?
2: Igen. Most kifejezetten a konyhára érdekel, vagy így a
0: lapjába véve? Ti hogyan főztök otthon? Neked személy szerint mondjuk mi az a, milyen az osztrák konyha, vagy mi érdekel be előle, vagy mondjuk mit hoztál magaddal Írországból, Svédországból?
2: Itt Ausztriába szocializálódik, tanulja meg a társadalmi normákat. Egy elég nemzetközi környezetben, úgyhogy alapjába véve főképp osztrák, belekeverednek az ilyen-olyan mifajta, vagy magyar dolgok, szlovák dolgok, amiről például egy osztrák gyerek nem biztos, hogy tud, mit tudom én, ez a brinzóe haluski, ez a jutúrós kaluska, stb. Tudod, ezt még magyarnak se lehet nevezni, a kislányom szereti, ő is a gyulai vastag kolbászt, így szeletekre, ha nem túl csípős, de igen, minden.
0: Minden evők
2: vagytok
0: akkor. Nincs,
2: minden evők, de egyébként a tészta a fő táplálék, meg a sült krumpli a pomesz, snitzellel az akkor, hogyha megeszik hozzá a húst is, akkor már egy jó napunk van. És a pizza az nagyon jó, szóval ilyen szempontból mindenki olasz, tudod.
1: Abszolút.
2: Vagyis minden gyerek olasz.
0: Egy bizonyos életkorban mindenki olasz. Tehát például, mondjuk én nagyon szeretem a hasamat, mondjuk Svédországban van olyan kaja, ami azt mondod, hogy na hiányzik, hogy Írországból, hogy...
1: Franciaországból,
0: hogy ettél ott valami speciálisat, helyit, vagy egyáltalán megkóstolod? Például az a típus, aki megkóstolod a helyi dolgokat?
2: Én az a típus vagyok, ami megkóstolja a helyi dolgokat. Most gondolkozni kell. Például Franciaországban szívesen vettünk sok sajtot, meg bort. Uh-huh. Meg mikor emlékszem, azon ment a ökörködés a kollégák között, hogy csomagoljuk be a francia sajtot, hogy a repülő haza tud hozni, és ne dobáljanak ki a repülőből. Meg nem tudom, van ez a, mondjuk ez inkább a turistáknak van, ez a Surströmming, azt hiszem a neve, most nem biztos, hogy jól mondtam ki svédül, de az gyakorlatilag ez a rohasztott hering,
0: amit igen, arról már
2: beleraknak egy ilyen konzervdobó, az például nem is szabad felvinni a repülőgépre, mert ott elég nagy lehet a nyomás, hogy ez a konzervdoboz széthasadjon odafönn. De mondjuk az inkább az turistáknak van, azt a svédek is csak egyszer eszik, ez a midsummer, szóval a... Segítsetek ki, hogy van ez magyarul? A Szent Iváné, pontosan, mikor a nap és a este ugyanolyan hosszú, nyáron, akkor szoktak ezzel bulizni, de ők se eszik azt nap, mint nap, azt is kipróbáltam, de úgy igazán tök jó a húsgombót Svédországban, tudod.
0: Mi a kedvenc kajád akkor ennyi év után, ennyi világ konyha után, te amikor mondjuk tényleg kedveskedni akarnak neked, akkor mit főznek neked?
2: Szerintem nem tudom, palacsintát. Azt mindig édesszájú vagyok, de alapjából szerintem most elég nehéz lenne egy kajára így azt mondani, hogy ez a kedvenc. Attól is függ, hogy tudod, milyen idő van.
0: Nyilván.
2: Mit tettél régen. Ez kb. Ugyanolyasmi nálam, mint az általánosítás, hogy ilyen egy magyar, vagy ilyen egy osztrák.
0: Jó, ígérem, befejeztem ezeket az általánosító éveket, mert...
2: Ugyanilyen az étkezés is, hogy szeretem, hogyha minél színesebb a dolog. Úgyhogy kipróbáltuk az etióp konyhát, az indiai konyhát, Pakisztánban is nagyon szuperül főznek, vannak szuper afgán receptek. Mielőtt nem volt gyerekünk, a feleségemmel szerettünk ilyeneket kipróbálgatni. Azt hiszem, volt egy Sejemút szakácskönyve, feleségemnek nem is tudom, hol találta valami néni, aki ezekben az országokban dolgozott így a munka mellett hobbiból összegyűjtögette a különböző érdekes recepteket, és abból főzögettünk rengeteget Svédországba. Aztán megszületett a gyerek, azt gyorsan abba hagytuk, mert minden csak lett kidobálva, mert nem ízlett. De például azokat nagyon szerettem, mikor abból a könyvből főzőcskéztünk és eszegettük, úgyhogy nem is az úgy jó, hogyha minél másabb. De ugyanakkor egy jó kis.
1: Mondjuk az etióp konyhánál jelentkezem én is, az nekem is nagyon tetszett, főleg maga az, hogy egy ilyen körasztalhoz ültetnek le, egy nagy tálat raknak eléd, és kézzel leszel belőle, és ez maga az étkezésnek is egy olyan bensőséges megoldása, és bizalmi megoldása, hogy tök ismeretlen emberekkel, mi kollégákkal voltunk annó Etiópiában, vagy hát egy etióp étteremben Afrikában, és igazából félig ismeretlen emberekkel kézzel leszel egy tálból. Szerintem gyönyörű.
2: Mondjuk én nem ezt a verzióját ismertem, mert én ennek az etióp étteremnek a Dán verzióját ismerem, szóval ezek ahol etiópok késsel voltak. Késsel villával lettünk asztalnál. Nem tudom, hogy ott a helyi higiéniás szabályokban ez a egy kézzelevés.
0: Nem biztos, hogy belefért volna, igen.
2: Alapjául jó, a családdal csinálod, semmi gond, de másik az, hogy mennyire ismerem azt a konyhát, mert itt elég sokat felsoroltam, lehet, hogy Afganisztánban az a étel teljesen máshogy néz neki, mint egy afgán.
0: Például, hogy azért mégis egy picit üssem a vasat ebben az irányba, tehát például az nálad már mondjuk kívül esik a kultúrzónádon, hogy mondjuk idegenekkel egyél egy...
2: Egy kézzel? Szerintem nekem nem. Volt is bajunk egyszer Indonéziába egy túra alapja során, mert kínálgattak dolgokat, ami nagyon szívesen meg is ettünk, és utána a WC-köröket szerintem azt nem kell elmesélni, biztos sok ember volt már ilyen hasonló szituba. Engem nem zavarna, a feleségemet biztos. Szóval, ja, ez ilyen személyes érzékenység dolog, engem nem zavarna.
1: Viszont szerintem akkor most zenéljünk egyet.
0: Így van.
1: És akkor utána pedig még Dáviddal mi folytatjuk a beszélgetést. A zene után mit hoztál még? Van itt, figyelj, ha már a kajáról beszélgetünk, akkor pont itt van ez de a gulás nevű.
2: De mondjuk a szám nem a ételekről szól, de a neve az, hogy gulás a
1: gulás. Jó,
2: magyar akkor rappernek.
1: Szóljon a gulás, szóljon a gulás. Babakék.

0: mondjuk a magyar politika itt a felsőszéte világodba?
1: Nagyon, talán ez az egy dolog, amit úgy, nem tudom, és ez talán nem csak magamról beszélek, de rengeteg ismerős. Annak ellenére, hogy itt élünk, és próbálod az itteni politikai történéseket is követni. A magyar az így valahogy mindig megmarad, úgyhogy az ember mindig olvasgat róla, hogy éppen mi történik otthon, tudod, mikor vannak választások. Igen, foglalkozunk vele, ez sokszor beszédtéma is az emberek között, barátok között. Kollégák is kérdeznek róla, a osztrákokkal is megbeszéled, mert ugyebár te magyar vagy. Ja, ez sokszor előkerül, vízilabdán is előkerül.
0: Például, hogy között. Nem, elképzelni nem tudom, tehát mivel én külön úszom ott a szélén, ezért ezekből én azért kimaradok. De most ennyit kérlek, egy picit pletyízzünk, hogy például a szerb-horvát szekció mennyire, hogy mondjam, politizál vagyok, mennyire kerül ez szóba?
1: Ez érdekes, mert azért ezt hozzá kell rakni, hogy ez a magyar csoportot egy, mi már inkább az ilyen korosodóbb játékosok közé tartozunk, én a magam 40x évével, a többiek is. Azért ott a srácok, ők fiatalabbak, szerintem ott ők inkább...
0: Igen, ők egy más korosztály.
1: Ott az ökörködés az, ami művészi szinten megy, amibe mi is beleszállunk nagyon szívesen, szóval nincs az a probléma. Szerintem ők ennyire ott biztos nem beszélnek, és én nem vettem észre. De az a másik, hogy a szerbül történne, úgyhogy nem is biztos, hogy értenénk.
0: Jó, akkor másképpen kérdezem, tehát az egy dolog, hogy mondjuk mi magunk per egyén mennyire fordulunk a politika felé, de téged ér egyébként kívülről, hát nem is inzultus, de mondjuk kérdés, tehát mondjuk kíváncsiak erre a kollégák, akik nem magyarok, vagy kíváncsi erre?
1: Igen, ez többször előfordult. Én az igazat megvallva, ez egy olyan téma szerintem, amiről én erről szívesen beszélek. Szerintem mindenkinek van egy véleménye, csak a hülyéknek nincs véleménye.
0: Nem, nekik is van.
1: Oké, én most ezt nem úgy értem, de tudod, akinek nincsen, az tényleg az a valami nincs rendben azzal az emberrel, mert a politika mindenki életét befolyásolja, hogyha egy országba jössz. És én erről szívesen beszélek, így néha fel is jön munkahelyen. Van egy lengyel kollégám, akivel rengeteget beszélgetünk erre, és ugye vár ők is a magyarországi útra lépegettek ezelőtt az ukrán háború előtt. Most ez egy kicsit valahogy változott ez az út, de vele szoktam rengeteget erről beszélgetni, és akkor feljön persze a magyarországi helyzet, akkor esetleg ott ül egy nem lengyel vagy nem magyar mellettünk az asztalnál, és akkor megkérdezik, hogy ez miért így Magyarország, miért úgy Magyarország, hogy ezt nem is hallották, és akkor elmagyarázod. Úgyhogy inzultus? Nem. Kérdések igen, vagy úgy tényleg csak úgy megerősítést akarnak nyerni, hogy amit olvastak, az valóban igaz-e. De mondjuk gyakran nekem ugyanez az információforrásom, nekem is az osztrák média, szóval nem tudom, hogy
2: igen, mondjuk ez
1: pártatlan
2: egy
1: vagyok-e, vagy valami, szóval...
0: Nem, biztos, hogy nem, tehát mi magunk sem vagyunk pártatlanok, szerintem aki azt mondja magára, hogy pártatlan, az nem igazán létezik, főleg mondjuk egy annyira éles politikai szituációban és környezetben, mint most Magyarország vagy Kelet-Közép-Európa, de mondjuk másképp technikai kérdés, de hol szavazol? Szavazol egyáltalán?
1: Én hivatalosan, mikor is volt ez? Valamikor, még mikor Svédországba értem, kiregisztráltam Magyarországról. Szóval hivatalosan én külföldön élő magyar állampolgár vagyok. És abban az időben még az volt, hogy gyorsan el is vették a személyigazolványom, úgyhogy nekem olyan nincsen, hogy magyar személyigazolványom. Egy útlevelem van, ami azóta, ha jól tudom, ezt már nem csinálják. És így külföldön élő magyar lettem, aki megkapja az e-mailt, a levelet, ha tudják az e-mailemet ennél a kormányportál, hogy mi a kormánykapu. Mindegy, van valami
2: ablak.
1: Leve. Igen, kormányablak, ablak. Azt hiszem, ott tudják az e-mailemet, úgyhogy mindig kapom az e-mailt, hogy szavazás lesz, és hogy nézem meg, hogy az jelenlegi címem érvényes-e még, mert ide fogják nekem küldeni a leveleket, és abba tudnék szavazni, elmehetnék a követségre. Általában, vagyis általában azt hiszem kétszer választottam ezt a leveles megoldást, de egyre kevésbé érzem azt, hogy nekem a magyarországi politikáról szavaznom kéne, mivel nem ott élek, nem az én életem. De úgy mindig egy kicsit, hogy mondom, ennél az utolsó választásnál is bennem volt, kellett volna, de tudom azt is, hogy az én egy szavazatom, azt hiszem az összes külföldi magyar egy parlamenti helyről dönt a parlamentbe, úgyhogy sok súlya nincsen, és úgy érzem, hogy nem ott élek, nem nekem kell már véleményt mondanom arról, hogy mi történik otthon, de ennek ellenére van egy véleményem, csak...
0: De

0: Mondjuk a folyamatokat, ha szemléled, mert mondjuk engem úgy befolyásol ez a dolog, tehát nyilván én, mint hozták állampolgár, egy kicsit másképpen állok ehhez hozzá, hogy mondjuk én most úgy érzem, hogy nem valószínű, hogy valaha is Magyarországra fogok költözni. Tehát, hogy visszaköltöznék. Uh-huh. Tehát ezt most borzasztóan távolinak érzem ezt a...
1: Ezzel én is így vagyok.
0: És mondjuk ez egy kicsit elkeserít, mert ugye vannak nekem is gyerekeim, és mondjuk biztos, hogy az anyanyelvi kötöttségnél fogva, kötődésnél fogva, biztos, hogy lesznek majd időről időre olyan kérdések, amikre nekem választ kell adnom, és mondjuk nem biztos, hogy kellemes választ tudok adni a saját gyerekeimnek.
1: Tehát, ezzel szerintem ilyen szempontból együtt érzünk, mert én nem vagyok osztrák állampolgár, szóval hogyha azt nézzük, ezzel egy kicsit magamat is megfosztom a véleménynyilvánítás jogától, mert például én most semmilyen országban nem tudok szavazni.
0: Ez zavar téged egyébként?
1: Ez szerintem egy EU-s probléma, amit az EU-nak meg kéne oldani, uh-huh. mert a munkaerő meg a javak áramolhat adó meg minden probléma nélkül, amikor már ennek a munkaerőnek a véleményét kéne elmondani az adott országba, arra már nem vagyunk kíváncsiak. Pont. Ez egy kicsit kritika is akar lenni, és nem tudom hány százezer ember van szerintem, aki így él jelenleg Európában, nem csak magyarok, de...
0: Ó, hát szerintem ez milliós nagyság, nem?
1: Biztos, hogy elég sokan vannak. Úgyhogy emiatt véleményt otthon én nem mondok, itt nem tudok. Van egy véleményem, amit esetleg egy ilyen európai vagy linci helyi választásokon el tudok mondani. Igen, és az a Magyarország, én is azt mondom, hogy amiért itt vagyok, annak része a politika is, szóval nem az motivált ezt az Ausztriába költözést, mert hogy én nekem elegem van otthon a rendszerből, lehet abba is élni, de zavar. Én nekem a világnézetemmel totál ellentétes irányba halad Magyarország, és ezt nem szeretném például a gyerekeimnek. És ez egy része, amiért itt vagyunk. Ezt nem a gyerek döntötte el, ezt én döntöttem el, hogy ez esetleg ennek örülni fog, később lesznek egy komoly politikai kérdések, mint amit te mondtál, mint magyar kötődsz a Magyarországhoz, a magyar politikához. De igen, ez majd megmondja a jövő.
0: Megint picit nézzük meg a másik oldalt. Mert azért mentek Magyarországra is, az anyukádhoz, Budapestre. Előfordul, hogy mondjuk ott valahol utolér téged a magyar politika? Tehát, hogy így akár hatásában, akár üzeneteiben, akármiben.
1: Jó kérdés. Szerintem volt egy időszak, amikor mindig mindenki erről beszélt. Volt szerintem az utóbbi időben ez a beszéljünk politikáról, Magyarországon kevesebbet beszélnek az emberek, mert egyszerűen rá kellett jöjjön az ember, hogy nincsen közös nevező. És ebből ilyen családi veszekedések voltak. Én a családommal tudok erről beszélni, szóval ja, nem árul el az ember a titkot, hogyha a nagy része a családomnak ezzel, ami otthon zajlik, nem feltétlenül ért egyet. De vannak ugyanakkor olyan családtagjaim is, akik ezt úgy érzik, hogy ott minden szuper irányba megy. Velük talán egy kicsit kevesebbet beszélek erről. Akikkel meg egyet értünk, ott meg ja, mondhatjuk, de hát így egymás között nem mit oldasz meg.
0: Számomra nagyon érdekes, de én valószínűleg ez az én egyéni heppem, hogy én mondjuk anyósoméknál rendszeresen bekapcsolom a tévét, uh-huh. nem nagyon, egy kicsit, mindig mert nem úgy vagyok
2: vele. Nem a háttérben, pont azért nagyon célirányosan megnézi, mert kíváncsi, de 5 percnél nem bír tovább.
0: Én azt gondolom, hogy nem mondhatok véleményt arról, amit nem látok a saját uh-huh. szememmel. Tehát amit, mit tudom én, közvetítő csatornákon keresztül ér el hozzám, az nem fair. Uh-huh. És ezért megszoktam nézni, legutóbb is megnéztem a magyar adásokat, de mondjuk azt tapasztaltam, hogy az ausztriai magyarok, vagy a külföldön élő magyarok túlnyomó többsége ezt még véletlenül sem csinálja, nem kínozza magát. Úgyhogy te szoktál néha magyar tévét nézni, vagy magyar?
1: Tévét nem. Néha próbálunk beleolvasni az olyan online médiákba, amire azt mondják, hogy ők kormányközelibbek, vagy hivatalosan. Elég egy nehéz gyakorlat, mert igen, nálam is talán az 5 perc a kritikus határa, amikor így, hogy úristen, uh-huh. ezt hogy gondolhatja valaki manapság komolyan, de ez is egy vélemény, meg kell hallgatni. Szóval, hogy mondjam, szeretném azt hinni, hogy próbálom magam informálni mindenfelől, de szerintem nem vagyok ebbe a legjobb, mert egy idő után érdekel, de fontos ez, szóval nem tudom, ez a viszonyomat nehéz elmondani, hogy milyen
0: ne, ez politikához. Ez egy nagyon komplex
1: szémat. Nem tudom ignorálni, de mikor egy idő után így felbosszant, akkor az ember azt mondja, hogy van ennek értelme.
0: Erre nagyon nehéz válaszol.
2: Viszont egy utolsó kérdést engedj meg nekem, most eltávolodunk ettől a politikai kérdéstől, majd beszélgethettek tovább, fiúk. Ha most költözne ki valaki, bárki ismerős, ismeretlen, mit tanácsolnál neki, mi lenne a javaslatod, tanácsod, ha Ausztriába és főleg Linzbe szeretne valaki költözni?
1: Hát tanácsot adni nehéz.
2: Nyilván személyes meg.
1: Szerintem itt az rengeteg ajtót nyit meg. Szerintem ide, hogyha az ember ide úgy dönt, hogy ide költözik, akkor szerintem németül mindenképp tanuljál meg. Vagy esetleg még a dialektusokat is, hogyha az ember kicsit, ami nehéz téma, de szerintem itt azért az ember élete sokkal egyszerűbb, hogyha tud az emberekkel beszélni. És az mindig fontos, hogyha valahova az ember elköltözik, hogy azt a helyi nyelvet tudjak kommunikálni.
2: Csak akkor, a lányok miatt.
1: Csak a lányok miatt, igen.
2: Csak a lányok miatt, mert nem csak.
1: Az osztrák.
0: Meg nagyon...
1: Mindegy.
0: Azt gondolom, Dávidnak a véleménye azért is egy nagyon fontos dolog, mert nagyon kemény kényszerpályára rakja azt az embert, aki nem beszél a nyelvet, mert ő borzasztóan rá van utalva a magyar nyelvű közvetítőre, tehát ahol ő eléri azokat a csatornákat, így csak bizonyos munkák nyílnak meg a számára, csak bizonyos területek, tehát nem véletlenül, hogy az általunk viszonylag sokszor ekézett, mondjuk Facebookos csoportok miért úgy fejlődnek, vagy miért csak azok a bizonyos dolgok érdeklik őket, mert a túlnyomó többségük, vagy egy részük, nem tudom pontosan számadattal alátámasztani, nem beszél németül, vagy nem beszél jól németül.
2: Hát sok frusztrációhoz és kellemetlenséghez
1: vezet. Igen, attól is függ, hogy mit szeretnél itt.
2: Nyilván.
1: Ha 2 évig szeretnél ide jönni, és csak egy kis pénzt keresni, akkor az
0: mindegy.
2: Vagy ha egy IT cégnél dolgozol, és az angolla jól el vagy, akkor
1: igen,
2: sem
1: ez fontos. Nekem is a feltétlenül kell. Például Svédország a tökéletes ellenpélda, mert ott meg olyan szuperül beszélt mindenki angolul, hogy én soha nem tanultam meg svédül, mert do you speak English? És akkor megoldottuk, akkor a svédet egyből abba lehetett hagyni, és nem kellett beszélni. Az Ausztriában nem működik, mert elég sokan beszélnek, és jól angolul, úgy az ember el tud vele tengődni, de szerintem, ha az ember valahol hosszú távon beszél a helyi nyelvet, azt beszélni kell. Igen.
2: Jó.
1: Én nem tudom, hogyha nagyon tanácsot akar valaki én tőlem, akkor én ezzel kezdeném, de biztos van millió. 180 fontos dolog, amiről én most elfelejtkeztem.
0: Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk, és megosztottad velünk az élettapasztalataidat, a dolgokat, mert ez is egy nagyon érdekes, nem standard álláspont, amit te képviselsz, és ez nagyon jó, mert végre látjuk, hogy a közösségünkben mennyi sokféle ember van, és lámlán van itt olyan ember, aki nagyon jól beszél angolul, németül, és hogy keveredtetek ide. Köszönöm szépen, hogy bejöttél velünk a stúdióba, és itt voltál velünk.
2: Köszönjük az idődet és a flexibilitásodat, itt az improvizációs majd dolgokat, azt hiszem.
1: Hallgatom, mit beszélgettük.
0: És akkor zárásként milyen együttes szóljon itt nekünk?
1: A Kispál és a Borztól kerestem ki egy számot, az Ágyasztal TV.
2: Akkor ezzel búcsúzunk.
1: Búcsúzunk.
0: Köszönöm.
2: A Hungaros stúdiót hallották. Köszönjük. Mátéval, Verával és Dáviddal. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük, sziasztok.

before. She don't keep time, she don't count score.

Don't you deserve it.

Radio Froh auf 105 MHz.